hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: itt egy újabb szegedi kedvenc a nyár zenéi közül.
1: Nyár.
0: Szeged.
1: Rádió 88. Rádió 88. Az életünk része.
0: Az életünk része.

A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Vigyázz az italodra, fesztiválozás közben sose hagyd őrizetlenül a poharadat, figyelmeztetnek a rendőrök. A bulikon időről időre felüti a fejét a spiking nevű jelenség, amikor valamilyen tudatmódosítószert kevernek a figyelmetlen áldozatok italába. Csordás Zsanett, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, ez könnyen megelőzhető, ha nem fogadsz el előre kevert vagy bontott italt idegen személyektől.
1: Ha mégis magára marad az italunk, a legbiztonságosabb, ha inkább újat kérünk. Figyeljünk a barátainkra is, és ha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy szokatlan tüneteket tapasztal, kérjünk azonnal segítséget. Vigyázzunk egymásra, hogy a fesztivál valóban a gondtalan szórakozásról és a biztonságos hazatérésről szóljon.
0: Jön a nagy paccalpárbaj Szegeden. A Délmagyar azt írja, a paccalfőző verseny immár 17. alkalommal várja a csapatokat és az egyéni indulókat. A nevezés már elkezdődött. A zsűrizés végén egy abszolút győztest hirdetnek, a legjobb csapat pedig átveheti a paccalfőző versenyvándor kupáját. A többi induló sem marad elismerés nélkül, teljesítményük alapján arany, ezüst vagy bronz fokozatú paccalfőző mesteri oklevelet, valamint kisebb ajándékot kaphatnak. 20 éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon az FBI jelzése nyomán. A 60 éves brit férfi ellen 2003-tól nyomoztak az amerikai hatóságok, mert a gyanú szerint kiskorúakat kényszerített és vett rá illegális szexuális tevékenységre. A férfi emiatt a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A magyar nyomozók azonosították a gépkocsiját, amivel Romániából Magyarországra jött, és behatárolták a tartózkodási helyét. A járőrök végül polgárnál érték utol, ahol őrizetbe vették. A nyomozó iroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. És Olivia Rodrigo új dalát, a Szolgálólány meséje egyik karaktere ihlette. A Serena Joy című szám bevételének nagy részét az énekesnő női előadókat felvonultató fesztiváljára, illetve nőket támogató szervezeteknek ajánlják fel. A dal először mindössze 500 példányban jelent meg CD-n, amelyek néhány óra alatt elfogytak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad. Kapunk ma egy kis hideg frontot, ami csak felhőket hoz, és este egy kisebb záport zivatart, de a hőmérsékleten nem változtat. Ma is 33 fok lesz, így érdemes vízparton tölteni a napot. Hamarosan jönnek a hírek, amiben megtudhatod egyebek mellett azt is, mi ihlette Olivia Rodrigo legújabb dalát.

0: Ez a Rádió 88. 88.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: Mékezett, te egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, te nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést. A La Traviatával indul a Kőszínházi évad Szegeden. A prémium italok és koktélok kapnak főszerepet a Móra Parkban, és vigyázz az italodra fesztiválozás közben. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei augusztus 29-én Fáy Bernitől. A La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház évada. Giuseppe Verdi műve a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével látható és hallható a Nagy Színházban szeptember 25-től. Barnák László a színház főigazgatója elmondta, a felkészülés már májusban elindult, hogy a szerelmi történetet az évad kezdetére a színpadra állítsák.
1: Nagyon intenzív munkával elindult a próba folyamata az új évadunkban, a Traviata mellett a Figaro házassága, az Oliver című musical, Victoria című operett, vagy éppen a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című Presser mű is becsalogathatja a nézőinket a kis színházba vagy a nagy színházba.
0: Deciméteres nagyságrendű vízszint csökkenés várható a Tisza alsó szakaszán. Az Ativizik a közösségi oldalán azt írta, hogy kritikus szintre apadnak a folyami vízkészletek. A kialakult

0: Bécsig Zsák utca lesz a belváros felé, két irányú forgalommal. A szegedi önkormányzat azt kéri, figyeld a kihelyezett jelzőtáblákat és körültekintően közlekedj. A prémium italok és koktélok kapnak főszerepet szeptember 3-a és 6-a között a szegedi Múra Parkban. A 4. Gin és Rum Gasztrofesztiválra rengeteg sztárséfet és fellépőt hívtak meg, de az élőzenei produkciók és a gasztro bemutatók mellett exkluzív italkóstolók is várják a kilátogatókat. Bodó Attila, a szervező bárka tulajdonosa elmondta, a 4 napos programsorozatot egy látványos ejtőernyős megnyitó teszi különlegessé.
1: Próbáljuk hagyományokat őrizni, ugye Szegeden nincs már repülőnapok, nincsen már halifesztivál, nekünk lesznek repülős programjaink, idén a Heliforce, egy helikopteres bemutató lesz vasárnap, és a halat és a szegedi pontyot és a piros paprikát építjük be a gasztró kiállítók a termékeikbe.
0: Vigyázz az italodra, fesztiválozás közben sose hajt őrizetlenül a poharadat, figyelmeztetnek a rendőrök. A bulikon időről időre felüti a fejét a spiking nevű jelenség, amikor valamilyen tudatmódosítószert kevernek a figyelmetlen áldozatok italába. Csordás Zsanetta, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, ez könnyen megelőzhető, ha nem fogadsz el előre kevert vagy bontott italt idegen személyektől.
2: Ha mégis magára marad az italunk, a legbiztonságosabb, ha inkább újat kérünk. Figyeljünk a barátainkra is, és ha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy szokatlan tüneteket tapasztal, kérjünk azonnal segítséget. Vigyázzunk egymásra, hogy a fesztivál valóban a gondtalan szórakozásról és a biztonságos hazatérésről szóljon.
0: Szajbéli Mihály irodalomtörténész, Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Szomora Zsolt büntetőjogász, Kondorosi Éva biológus, akadémikus, valamint Nagy Endre József, a PIK korábbi vezérigazgatója alkotja a Szegedi Tudományegyetem új kuratóriumát. Tudta meg több magát megnevezni nem kívánó forrástól a szeged.hu. Oltófallal, kvízkérdésekkel és szerencsekerékkel is találkozhatnak a Coca-Cola szín tűzmegelőzési bizottsági sátrához látogatók. A katasztrófa védők emellett sok hasznos információval készültek, amik veszélyhelyzetben akár életet is menthetnek. Dudás László, a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság igazgató helyettese hozzátette, minden nap legalább 5-6 munkatársuk kint dolgozik a standnál, akik minden kérdésben a fesztiválozók rendelkezésére állnak.
3: Itt elsősorban kvízkérdésekkel várjuk a résztvevőket, vagy saját telefonnal, vagy általunk biztosított tablettel, egy applikációval lehet kérdésekre választ adni, majd ezt követően pedig szerencsekerék pörgetésével fesztivál ajándékokat tudunk adni.
0: Ismét bezár a Tiszavirág Hotel és Kávézó. Legutóbb 2022-ben függesztette fel működését a hely határozatlan időre. Ezután 2024. augusztusában nyílt újra, ám idén nyár végén ismét lakat kerül rá, és el is adják az épületet. Az 1895 négyzetméteres teljes berendezéssel meghirdetett ingatlanért 990 millió forintot kérnek. Jön a nagy paccalpárbaj Szegeden. A Délmagyar azt írja, a paccalfőző verseny immár 17. alkalommal várja a csapatokat és az egyéni indulókat. A nevezés már elkezdődött. A zsűrizés végén egy abszolút győztest hirdetnek, a legjobb csapat pedig átveheti a paccalfőző versenyvándor kupáját. A többi induló sem marad elismerés nélkül, teljesítményük alapján arany, ezüst vagy bronz fokozatú paccalfőző mesteri oklevelet, valamint kisebb ajándék kaphatnak. Olyan leadott talált tárgyakat értékesít a szegedi önkormányzat, amelyek megtalálásának bejelentésétől számítva 3 hónap eltelt, és ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezett, illetve a beszolgáltató sem tartott igényt rá. Ellopta a buszsofőr táskáját egy megyebeli férfi, börtönbe kerülhet. A férfi még tavaly novemberben egy távolsági buszra felszállt hajnalban. A vezető mögötti ülésen talált egy kézitáskát, amit a sofőr az előző napi bevétellel, váltópénzzel és a tahográf koronggal együtt véletlenül ott hagyott. A férfi ahelyett, hogy a vezetőnek ezt jelezte volna, ellopta a táskát, majd leszállt. A vádlott, mivel többszörös visszaeső, börtönbe is kerülhet.
4: Jó reggelt kívánok! A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallod. Több szegedi versenyzőért is izgulhatunk a poznáni kajakkenu világbajnokság döntőin. Miután a Magyar Kajakkenu Szövetség óvása Varga Katalinért sikeres volt, ő is rajtolhatott tegnap reggel a KL2-es kategória 200 méteres középfutamában. Itt

0: Meg is mutatta, hogy a versenyben a helye csak nem 3 másodpercet vert a második kint lapátoló spanyol ellenfelére. Kis Ágnes is futamgyőzelemmel jutott a döntőbe a kenu egyesek 500 méteres számában, Nagy Biancával kenupárosban pedig az 500 méteres verseny 7. helyezettjei lettek. A férfi kajak 4-es a szegedi Nádas Bencével az 5. helyen végzett, Suba Norbert pedig a VL2-es kategória 200 méteres futamában ért el a 6. helyet, ezzel pedig a B döntőbe jutott. Boldi Zsárdalma viszont KL2 200-on csak 4. lett a középfutamban, ezért lemaradt a döntőről. U16-os Európa-bajnok bronzérmes vízipólós szerződtetett az SVE Goodwill Pharma Fortacell. Mint írják, Dömsödi Döníz fiatalkora ellenére már komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, hiszen az EB bronzérem mellett a nyáron tagja volt a világbajnokság U16-os lányválogatottjának is, ami végül a 4. helyen zárta a tornát. A játékos az új idényben már Szegeden folytatja pályafutását. A szegedi sporthír összefoglalót Kovács Bencétől hallottad.
1: Ma egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, este pedig zápor, zivatar is előfordulhat. Délután 33 fokot mérhetünk.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelteig bulizni a Belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár.
4: Szeged.
0: Rádió 88.

0: napközben is dolgozol? Mi is?
1: Azon, hogy neked jobb legyen.
2: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
3: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
4: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
1: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Rádió 88, az életünk része.
1: Nyár, sütögetés, Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, szép jó reggelt kívánok neked méghozzá Michael Jackson születésnapján, aki 1958-ban látta meg a napvilágot ezen a napon, aztán hát amit véghez vitt a világ popiparában, az már azért tényleg megérne egy misét, kár, hogy elment ugye szegény. Ami viszont most születik meg, az a Café 88 hétvége, kérem szépen, ez pedig mindjárt fel is sír, ugye maradva az aktuális hasonlatnál, hiszen...
2: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
0: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről!
1: Ez pedig akkor most már egy augusztus 29-én szombaton a Café 88 hétvége itt a 88-ban, én pedig Brunner Krisztián vagyok, most még csak 6 óra 53 perc van, viszont egészen 9-ig 7 beszélgetés hallhatsz majd Szeged és környékének közélet és kulturális életének a történéseiből. Új országos hálózat alakult például a látássérültekért, a Bakok és Gyengéllátók Csonglád Csonád Vármegyei Egyesületétől Ballai Anna Mária elnök fog majd erről beszélni. Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak majd ki Bordányban. Tanács Gábor polgármester mondja el az okokat, és beszél majd az ehhez kapcsolódó induló kísérletről is. Hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Algyőn, erről már Molnár Áron polgármester fog beszámolni, és igyunk vizet is a fesztivál, de csak mást. Bosjákó is tűnt, de Csongrácsvád vármegyei tisztifőorvos is elmondja még, hogy miért is fontos ez. Na hát akkor ennyi fér bele az első órába, van viszont még akkor 3 téma, amely majd csak 1 óra múlva indul, azokról majd a 8-as hírek előtt nem sokkal fogok majd néhány szót ejteni, hogyha nem baj, most viszont már szót is kér a ház időjusunkat.
3: Ha ma is fesztiválozol legyezővel és napszemüveggel, készülj a 33 fokban. Bár napközben már több felhő takarja majd az eget, estére pedig egy esőkabát sem árt, mert záporzivatar előfordulhat. Ha a színház rajongó vagy, pár perc múlva a hírekből megtudhatod, mivel indul a Szegedi Nemzeti Színház új évada.
4: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
5: Biztonsági öv, és...
4: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
0: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
2: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
4: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
0: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
0: Rádió 88. Az életünk része.
3: A La Traviata című operával indul a Szegedi Nemzeti Színház évada. Giuseppe Verdi műve a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével látható és hallható a Nagy Színházban szeptember 25-től. Barnák László a színház főigazgatója elmondta, a felkészülés már májusban elindult, hogy a szerelmi történetet az évad kezdetére a színpadra állítsák.
6: Nagyon intenzív munkával elindult a próba folyamata az új évadunkban. A Traviata mellett a Figaro házassága, az Oliver című musical, Victoria című operett, vagy éppen a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című presser mű is becsalogathatja a nézőinket a kis színházba vagy a nagy színházba.
3: Deciméteres nagyságrendű vízszint csökkenés várható a Tisza alsó szakaszán. Az Ativizik a közösségi oldalán azt írta, hogy kritikus szintre apadnak a folyami vízkészletek. A kialakuló vízkészlet gazdálkodási helyzethez hasonló állapot a folyó ezen szakaszán korábban nem alakult ki. A szivattyú telepek üzeme ellehetetlenülhet. Megválasztották Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hatóság elnökének. Unger Annát 137 igen, 7 nem szavazattal egy tartózkodás mellett választották meg. Nyomozati helyettese Tasnádi Katalin ügyész. Ezzel elindulhat a Tisza főkampány ígérete, az Út a börtönbe program és a kormányzati tervek szerinti tisztító tűzművelet. A szavazás előtt kivonult az ülésteremből a Fidesz-KDNP szinte minden képviselője, mert tiltakozásul bojkottálták a folyamatot. és elfogták és börtönbe vitték a Fekete Vonat körözött énekesét. A Beat művész néven ismert Fehér Tibort azért keresték, mert nem kezdte meg korábban kiszabott fogházbüntetését. Az énekes a körözés megjelenése utáni hajnalban a 8. kerületi rendőrkapitányság épülete előtt készített videót arról, hogy bár megpróbálja feladni magát, sehogy sem tud bejutni. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: Kevin Harris és Ellie Goulding-gal indítom majd most az órát, na hát nem külön, hanem együtt, és a megbocsátás áll a fókuszban egy korábbi rossz viselkedés után. Igazából ezt az elmúlt és a mai időjárásra is ráhúzhatjuk, hiszen a szél miatt itt lett egy kis egyhülés Szegeden, bár hőfokban nem csak érzett.

7 óra 1 perc van, ez a Café 88 hétvége, bele is csapunk a téma lecsóba most már. Az első beszélgetésünk apropója pedig az lesz itt nálunk most, hogy megalakult az útjelző látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, mely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. Hogy hogyan? Elmondja most a Vakok és Gyengéllátók Csongrád család bármegyei

0: vagy mondjuk a telefonok, számítógépek felolvasó szoftverével akar ismerkedni, és így megtanulni használni ezeket az eszközöket, akkor az ilyen rehabilitációs központokba megy. Vagy például vannak olyan alapítványok, egyesületek, amelyek az audionarrációval foglalkoznak. Ez jelenti azt, hogy ha mondjuk megyünk színházba, és ott audionarált az előadás, az azt jelenti, hogy én látássérült emberként odaülök, akkor fogom tudni egy narrátor segítségével, hogy mi történik a színpadon, mert én csak a beszédet hallom, de nem látom, ami ott történik, és azt az audionarrátor elmondja, de ugyanilyen audionarrációk készülnek például filmekhez is, vagy televíziós műsorokhoz is, és az ilyen egyesületek ezeket a narrációkat végzik, tehát rengeteg terület van, amelyen szervezetek, alapítványok dolgoznak, és általában ilyen szigetszerűen működtünk, vagy működünk, hogy az ember elsősorban azokkal találkozik, akik őhozzá hasonló területeken vannak, de minket az köt össze, hogy mindannyian látássérült emberek valamilyen problémáját próbáljuk megoldani. Aki segédeszközzel foglalkozik azt, aki a narrációval, az a kultúrához történő hozzáférést próbálja megoldani, most viszont együtt vagyunk.
1: Eddig mennyien csatlakoztak az útjelző hálózatba?
0: Ebben a hálózatban jelenleg 40 szervezet van, de a hálózat nyitott, tehát továbbra is bővíthető, további szervezetek is jelentkezhetnek, és mi hát kiválasztottunk már az online üléseinken, vagy a találkozóinkon olyan témákat, amit jelenleg a legfontosabbaknak tartunk, de ezek is változhatnak. Most, amivel elkezdtünk foglalkozni, amiből már szakmai anyagok készültek, az egyik a Hol akad el az út, amely azzal foglalkozik, hogyha valaki látássérült válik, kap egy diagnózist, akkor ne történjen az meg, ami mostanában azért sokszor megtörténik, vagy hát az utóbbi években, évtizedekben így történt, hogy nem nagyon tudja az orvos sem, hogy hova lehet tovább irányítani a látássérült embert, milyen ellátásokat kaphat, hol találhat elemi rehabilitációt, milyen segédeszközöket igényelhet, és azt hogyan kell, és akkor próbálnánk egy ilyen egységes utat erre kialakítani, erre készültek most javaslatok, hogy a segédeszközellátással foglalkozunk, vagy társadalmi egyeztetések ugye megindultak az országban, ehhez mi is csatlakoztunk, hogy például a közmédia az hogyan működjön egy látássérült embernek, mi fontos a közmédiában. Ez jelenti akár az audionarrációt is, hogy ne csak bizonyos idősávokban legyenek narrált filmek elérhetők, de azt is jelenti, ahogyan a látássérült ember reprezentálódik mondjuk a televíziós vagy rádiós műsorokban, és foglalkoztunk az utazással, ugye a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáféréssel, és az utazásból is készült egy anyag, és ez az, amit a mi egyesületünk készített el, hogy milyen nehézségei vannak mondjuk egy látássérült embernek a közösségi közlekedésben is, hogy mi arra milyen megoldásokat gondolunk. Ugye látássérült ember azért biciklizni sem fog tudni, vagy rollerezni, vagy autót vezetni, tehát mi, nekünk az utazásunk tényleg azon múlik, hogy hogyan működik a közösségi közlekedés, ennek az állapotától függ az, hogy mi hova fogunk tudni eljutni, és ez az élet minden területén nagyon fontos, hiszen én, ha tudok közlekedni, akkor eljutok az oktatási intézménybe, a munkahelyemre, vagy a szabadidős tevékenységekbe, de ha nem tudok közlekedni, akkor ezekre a helyekre nem tudok eljutni, és azért ez jelentősen fogja befolyásolni az életminősége.
1: Mit szeretnének elérni az útjelző hálózat és az egyesület szakmai munkájával hosszabb távon a látássérült emberek életének megkönnyítése érdekében?
0: Azt szeretnénk, hogyha ezeken az egyeztetéseken, melyeken a különböző területekről mi összejövünk, az adott témákban közös állásfoglalások, iránymutatások, útjelzők tudnának készülni, és ezeket a szakmai anyagokat akkor közösen tudnánk terjeszteni, képviselni, a döntéshozókkal együtt, mint hálózat tudnánk tárgyalni. Az nagyon fontos számunkra, hogy adott témában lehetőleg egységes álláspontok tudjanak kialakulni. Egyrészt minden témának akad egy szakértője, hiszen sok területről vagyunk együtt, és így egységesíteni tudjuk az álláspontokat a döntéshozók számára, ez sokkal könnyebb. Szeretnénk ezt elérni, hogyha egységes álláspontok kialakulnak, és az sok szervezet képviseli, akkor talán nagyobb esélyünk lesz arra, hogy úgy alakulnak a döntések a közeljövőben is már, hogy az érezhető legyen a mindennapi életünkben is.
2: Na ez lesz a nehéz, de hát ha ugye. Az együtt gondolkodás lesz a következő témában is az egyik főszereplő. Kívánok egy csomó szőlőt Bordágyban ugyanis, és kísérleti jelleggel a megváltozott időjárási viszonyokra megpróbálnak ehhez alkalmazkodó terményeket találni veled is közösen. Erről beszélgetünk hamarosan, na de hát nem olyan hosszú várakozás után, mint amire a Swedish House Mafia dala szól most itt a 88-ban, hanem csak két alul.

0: Ez a Café 88 hétvége itt a 88-ban, én Brunner Krisztián vagyok, Bordányba kirándulunk most itt a műsorban, az apropó viszont hát egyszerre szomorú és egyszerre inspiráló, hiszen több mint 10 hektár betegszülőt vágnak ki Bordányban, viszont ez egy új mezőgazdasági kísérlet kezdetét is jelentheti, ugyanis olyan növényeket telepíthetnek majd a területre, amik a homokkácsák egyre forróbb, szárazabb időjárásában is azért életképes lehet. A lehetséges jelöltek között a homokiz, ami szóba került, Tanács Gábor polgármester mondja most el, hogy a helyiek ötleteit is várják, azért nem csak egyedül állnak ezzel a feladat elé.
1: Miért vált elkerülhetetlenné a több mint 10 hektár szűlő kivágása Bordányban?
2: Bordányban ez a szőlőterület, ez jó régen került már az önkormányzat tulajdonába, tehát egy régi telepítésről van szó, úgyhogy lehet, hogy már ez miatt is megérte volna azt, hogy egy idő után majd ki kell, hogy vágjuk. Azonban ugyanúgy, ahogy a többi borvidéken itt a mi területeinken is igazolták kórokozónak a jelenlétét, ezért a hegybíró volt az, aki fölhívta a figyelmünket arra, hogy amennyiben nem tudjuk azokat a vegyi védekezéseket elvégezni, ami most betegségnek a visszaszorítását szolgálja, akkor mindenképpen szükséges lesz a területnek a rendbetétele is, illetve a szőlőtőkéknek a kivágása. És amikor fölmértük annak a költségét, és igazából egy ilyen haszonelemzést végeztünk, akkor rájöttünk, hogy ez már nem fogja megérni, tehát nem éri meg megmenteni minden áron ezt a szőlőt, úgyhogy ezért döntöttük az mellett, hogy akkor ezt az egész területet kivágjuk. Azt el kell mondanom, hogy nem csak a mi területünk betegedett meg, vagy fertőződött meg, hanem ott az egész környéken. Tehát a mi 12 hektárunk az egy nagyobb területnek a része, és a többi szomszéd is úgy döntött, hogy kivágja ezt a területét, a szőlőt, úgyhogy így igazából velük együtt, hozzájuk csatlakozva döntött így a képviselőtestet, hogy akkor az egész területet kivágjuk.
1: Mi történik a kivágott szőlőtőkékkel, és mikor kezdődhet meg a terület újrahasznosítása?
2: Először most ugye mindenképpen a támfal rendszerét szedik ki a munkások. Ott a másik nagy tulajdonos megegyezett egy vállalkozóval, és ő az, aki az egészet azt ígérte, hogy kitermeli, illetve kitakarítja. Úgyhogy mi is őt bíztuk meg ezzel a munkával. Először ugye a drótrendszert szedik össze, ez egy eléggé elhasználható rózsdás drótokról van szó. Utána az oszlopokat szedik ki, és ezt követően pedig az összes szőlőtőke kivágásra kerül. Ezeket le fogják darálni, és igazából úgy tudják majd hasznosítani, és utána, hogy minden ilyen munkával megvannak, akkor kerül sor a területnek a rendezésére, felsimítására, és utána kapjuk igazából vissza itt birtokba ezt a területet.
1: Terveznek más növényeket telepíteni oda?
2: Fölmerül bennünk a szőlőnek a visszatelepítése, azonban ezt aztán nem vállaltuk be, úgyhogy az a terv, hogy az egész területet kvázi egy ilyen kísérleti területté nyilvánítan az önkormányzat. Nem szeretnénk azt, hogy ezt folyamatosan forgassuk, szántsuk ezt a területet, hiszen az egyre jobban az látszik, hogy kiszárítja a földet. Akkor a területnek az öntözésére ott nincs is lehetőségünk, és hát szerintünk nem is érni meg. Úgyhogy mindenképp egy olyan kísérleti területet akarunk ott most létrehozni, ami azt próbálná bizonyítani, hogy azért vannak olyan növények itt a homokkácságon még, amit megéri úgy termelni, hogy minél kevesebb öntözéssel, de megteremjen. Ha pedig még ez sem működik, akkor is mindenképpen szeretnénk azt, hogy az egész terület talajtakaró réteget kapjon, de továbbiakban ne száradjon ki még jobban ez a földterület, és hát a sikerülne egy olyan ökoszisztémát ott teremteni, amely egy picit hűti a levegőt, és nem forrósodik föl. Tehát azt nem szeretnénk, hogyha egy ilyen puszta homok maradna ez a terület.
1: Mikor derülhet ki, hogy melyik növény vagy termesztési módszer működik a legjobban?
2: Hát most mindenképpen arra törekszünk, hogy találjunk szakembereket. Igazából az is fölmerült, hogy mindenképpen az egyetemnek, különböző kutatóközpontoknak az együttműködését keressük, és aztán ez folyamatosan menni fog ez a program szerintem. Az lenne a legjobb, hogyha már a jövő év elejére találnánk egy olyan csodanövényt, amit azt mondunk, hogy utána mindenit megéri ültetni, vagy vetni, illetve termelni. Valószínű azért erre nem kerül sor egyből, de reméljük, hogy azért a hónapok, évek alatt meg fogjuk találni azt a növényt, ami a leggazdaságosabban ott termelhető vagy nevelhető.
1: A helyiek ötleteit is várják, ha jól tudom. Milyen javaslatokat kaptak eddig?
2: Igen, várjuk a helyiek javaslatait is. Hát igazából volt, aki különböző ilyen állatokkal etethető növényeket javasolt, zabot például, tehát ilyesmiket, amik a reményünk szerint nagyon kevés a vízigényük, vagy pedig olyanokat, ami mondjuk zöldtrágyaként egyből visszaforgatható növény. Ez a homokizab például egy ilyen, és ezt azt mondják, hogy ezzel így jó járnánk. De természetesen egyrészt továbbra is várjuk a véleményeket, javaslatokat, és főleg az a célunk, hogy minél több, tehát akár 10-20, 50 vagy 100 részre is leválaszt ezt a területet, minél több növényt kísérletezni tudjunk, hogy megtaláljuk azokat, amik a legjobbak.
0: Jó az ötlet, csak ugye kicsit, mintha már ez is késő lenne, de hát meglátjuk, sok sikert a kezdeményezéshez. Bordány után pedig Algyő, itt már viszont közlekedési beruházások lesznek majd mindjárt fókuszban, a BB Rexáik és a Cream Berit és Jazz Green közöse után.

0: Hát ez vagyunk ezekben a feldolgozásokban. Egyszerre lehetünk 1995-ben, amikor ugye megszületett az Insomnia, és 2026-ban, amikor Bibi Rexával és Fate Lesszel született ennek alapjaira a New Religion. A nosztalgia után, már akinek ugye nekem, igen, mert én már azért bőven 40-es vagyok, szóval a nosztalgia után itt a Café 88 hétvégében Algyő közlekedési beruházásairól is kapsz most egy beszámolót Molnár Áron polgármestertől méghozzá.
1: Nagyszabású útfelújítási beruházások indulnak, illetve zajlanak már most is Algyőn. Hogyan folytatódik a Kastélykert utca felújítása?
2: Hát valóban nagy beruházások indulnak, közel 8-900 millió forint értékű munkának fogunk neki itt az ősz folyamán. Az elsődleges az a Kastélykert utcának a felújítása, illetve annak a folytatása. Most a Téglás utca, illetve a templom közötti szakasz fog megújulni, és ennek a résznek az a sajátossága, hogy bár fő utcánk, mégis főleg a végső szakasza eléggé összeszűkül. A koncepciónk viszont itt is ugyanaz, mint az előző résznél volt, hogy útszélesítéssel lehetővé akarjuk azt tenni, hogy nem csak a gépjárműveknek legyen kényelmes és biztonságos a közlekedés, hanem az utca szélét használó kerékpárosoknak, illetve egyéb más járműmóddal közlekedőknek. Ugye szegővel látjuk el az utcát, viszont ezen a jelenlegi helyszínen a szélesítést csak úgy tudjuk megoldani, hogy a jelenlegi kapubejárók már nem tudnak olyan célt szolgálni, hogy ott napközben meg lehessen állni merőlegesen az útra gépjárművel, mert egyszerűen nem fognak elférni, ki fognak lógni a gépjármű végei az útra, és éppen ezért minden lakos, minden ház előtti részen párhuzamos kocsileállókat fogunk létrehozni, ahol két gépjárműnek a megállása lesz biztosított. Az összberuházás 369 millió forint, úgyhogy örültünk neki, mert nyilván úgy tűnik, hogy gond nélkül végigment a közbeszerzés. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor akár szeptembertől indulhat a beruházás szerződés aláírás után. Nyilván ez, mivel fő utcáról van szó, valószínűleg minden Algyőit érinteni fog, de erről majd tájékoztatni fogjuk természetesen lakosságot az esetleges kényelmetlenségekről. Nem tudom, meddig tart a beruházás.
1: A Kuktorköz felújítása már elindult, ott milyen munkálatok zajlanak?
2: Itt is szélesítjük az utcát, illetve szegőzzük, és hát én nagyon remélem, hogy mindenki örömére fog elkészülni. Az is egy tényleg sork által használt, hiszen a Kulodék-udvar megközelítése ezen az utcán történik. Itt durván olyan 69 millió forint az, ami végül is elköltésre fog kerülni. Én nagyon remélem, hogy bőven az ősz közepe környékére el is készül.
1: Milyen további útfelújítások zajlanak, illetve mire lehet még számítani?
2: Építünk még komplett utcát, illetve csapadékvizet a Bányász utcán. A Bányász utcán keresztül szokták a legtöbben megközelíteni az óvodánkat, ezért ez is egy forgalmas utca. Itt is ugyanez a koncepció, szélesítjük az utcát, hogy két gépjármű kényelmesen elférjen, illetve nyilván itt is lehetőséget fogunk tudni biztosítani az egyéb jármódoknak. A biztonságos közlekedésre itt is, hogy gyerekek szoktak kis biciklivel a szüleiket kísérve a kerékpározni sok esetben, tehát szeretnénk, hogy ez biztonságosan megtörténhessen, és hát pont amiatt, mert szélesítjük az utcát és szegőzzük, ezért a most ott lévő akár 2 méter mélyt és igen széles csapadékvízelvezető árkokat meg fogjuk szüntetni, és egy jóval kisebb csapadékvízrendszert fogunk az utcán építeni. Itt is ugyanaz a koncepciónk, mivel nem fog elférni a merőleges megállásra, nem lesz lehetőség a gépjárművekkel, ezért itt is minden ház előtt 2 gépjármű megállására lehetőséget fogunk tudni biztosítani ezzel a bizonyos kocsibeállókkal. Itt ez a beruházás most ott tart, hogy közbeszerzés kiírása előtt vagyunk. Én nagyon remélem, hogy 2 héten belül eljutunk arra a szintre, hogy a közbeszerzés már írásra kerülhet, és egy kicsit ősz folyamán elindulhat a beruházás. Ezen kívül van még egy beruházásunk, ami csapadékvizet érint, a Hóvirág utcán. Ez egy nagy gyűjtő utcánk, itt még a terveknek a véglegesítése folyik. Szerintem egy hónap, másfél hónapon belüleg később ki fogjuk írni a közbeszerzést, a következő körben pedig magát az útburkolatot is hasonló koncepció alapján meg fogjuk újítani. Most a csapadékvizet fogjuk kezelni, ahhoz, hogy nyilván az út megújítása megtörténhessen később. Illetve van egy folyóberuházásunk, ez egy járdaépítés a Kosárfonó utcán, és ezzel befejeződik egy hosszabb járdaprogramunk, közel 8 éves program, aminek ugye az volt a cél, hogy az összes úgynevezett fő utcánkat járdával lássuk el. Mindegyik utcában megépült ez az utolsó szakasz, úgyhogy ha ezzel végeztünk, akkor így gondolom, hogy a képviselőtől testület előtt jövőre már egy új járdaprogramot kell meghatároznunk.
0: Algyőnök közlekedési beruházásokat kapnak, ugye az ott lakók, mint hallottad, mi ekkora léptékben azért nem tudunk gondolkodni itt a 88-ban. Van viszont a szülinaposoknak a szülinapos játékunk, ami ma is zajlik, és szokásosan 9-ig várom tőled is az SMS-eket rá, ugye. Egy ma ünneplő szülinapos teljes neve, életkora és telefonszáma kell majd az üzenetbe, amit majd bedobok egy kalapba is. Hát 9-kor egy valaki a kalapból majd a bányai cukrász a tortáját nyeri meg a sorsolás után. Ennyire egyszerű ez, na meg a vízivás is az lenne, hogyha sokan tartanák ugye a fesztivál egyéb folyadékainak a fogyasztása mellett. Pitbull, Kesha és most Miley Cyrus zenéje után derül majd az ki, itt a 88-ban, hogy miért is fontos ez.

0: Vízkör, kérem szépen, ez az egyik legfontosabb teendőd, például ma este is, hogyha belecsapsz az egyéb alkoholos folyadékokba is a színen, tudom tanúsítani, hogy működik. Egyébként itt a Café 88 hétvégében pedig Bosnyákovics Tünde, Csongrád család vármegye tiszti főorvosa is rá fog erre neked erősíteni, na meg hát másra is természetesen.
1: Mit tehetünk az egészségünk védelme érdekében a fesztivál szezonban?
2: Nagyon fontos lenne az, hogy a fesztivál az egy valódi közösségi élmény maradjon, nem pedig egy rosszul lét, egy lebetegedésnek az időszaka. A legeslegfontosabb a folyadékpótlás. Ahogy egész nyáron ezt nem győztük hangsúlyozni, aki fesztiválozik, vigyen magával egy palack vizet, és folyamatosan igyon belőle, akkor is, hogyha valamilyen másfajta folyadékot fogyaszt. Azt tudni kell, hogy az alkohol az vízzel vonó hatású, tehát a melegnek, a kiszáradásnak a hatásait az alkohol fogyasztása fokozhatja. A melegen kívül a napsütés hatásai is jelentkeznek. Többször beszéltünk már arról, hogy a hőségnek, a napsütésnek milyen hatásai vannak. Ha bárkit látunk, hogy a fesztiválon rosszul van, akkor ne fogjuk rá, hogy biztos sokat ivott, biztos nagyon fáradt, hanem fektessük le, helyezzük lehetőleg árnyékos helyre, és azonnal kérjünk segítséget az egészségügyi személyzettől. Mivel augusztus vége van, ebben az időszakban már nagyon nagy lehet a hőingás, tehát éjszakára mindenképpen a fesztiválozók gondoskodjanak száraz, picit melegebb ruházatról, ne feküdjenek le vizes ruházatban, hiszen ilyenkor már a kihűlés veszélye is fenyegetheti őket. És van még egy nagyon fontos problémakör, amiről mostanában többször hallottunk a médiában. Ez az úgynevezett spikingnak a jelensége, az az, hogy a fesztivál szezonban akaratán kívül bárkinek az italába drogokat kevernek, tehát nagyon fontos, hogy ne hagyjuk egy pillanatra se őrizetlenül az italunkat, és ne fogadjunk el olyan italt, aminek az eredetét nem ismerjük. Ha mégis ott hagytuk az italunkat, akkor inkább ne fogyasszuk el, hanem kérjünk egy másikat. Társasággal járunk általában a fesztiválokba szórakozni, hogyha valaki hirtelen rosszul lesz, zavartá válik, vagy elájul, vagy bármilyen szokatlan tüneteket produkál, akkor fontos az, hogy ne hagyjuk egyedül, és haladéktalanul kérjük az egészségügyi személyzetnek a segítségét.
1: Amikor itt Szegeden fesztiválozunk, akkor is elég sok a felvert por. Ez jelentette problémát a szervezetünknek.
2: Természetesen a por az önmagában is irritálhatja a légutainkat. Most a parlagfű szezon az kifejezetten gyenge, tehát azt gondolom, hogy pollen allergiával nem kell számolnunk, viszont maga az, hogy ilyen nagy tömegben együtt vagyunk, ez a légúti, a cseppfertőzések átvitelének kifejezetten kedvezhet, tehát elképzelhető az, hogy valamilyen vírusos légúti kórokozó az végigszalad az egész társaságon.
1: Miután véget ér a fesztivál, hogyan tudunk minél gyorsabban kigyógyulni ezekből a problémákból, hogyha esetleg mégsem sikerül megelőznünk?
2: Én azt gondolom, hogy sorrendbe szedném, tehát az első és a legfontosabb lenne az egyrészt a folyadékháztartás visszaállítása, tehát elektrolitok, ásványvizek fogyasztása, vagy csak ha már egy csipet sót rakunk egy pohár vízbe, az is nagyon jó lehet. Nagyon fontos lenne a tisztálkodás, tehát a fesztiválon használt ruháinkat mossuk ki, most már nagyon sok drogériában lehet fertőtlenítő öblítőszereket kapni, akár szenzitív készítmények formájában is, tehát mossuk át a ruházatunkat, mossunk hajat, fürödjünk le értelemszerűen, hogy a kórokozókat így is eltávolítsuk saját magunkról, pihenjünk, tehát mindenki aludja ki magát, és a fesztiválozást követően lehetőleg könnyebb tápanyagokat, ételeket javasolt fogyasztani. Ha lázat tapasztalunk, és az vélhetőleg nem a hőhatás következménye, akkor lehet különböző fájdalomcsillapítókat, illetve lázcsillapítókat bevenni. Ha nem hőgutáról van szó, akkor ugye a fejfájást is lehet ezzel kezelni. A különböző légúti tüneteknek, torokfájásnak, torokkaparásnak pedig a legfontosabb ellenszer az valamilyen torokfertőtlenítő tabletta, ezek nagyon könnyedén alkalmazhatóak. Viszont ha valakinek súlyosabb tünetei jelentkeznek, ugye nem múlnak ezek a tünetek, akkor mindenképpen azt kérem, hogy haladéktalanul forduljon a fesztiválnak az egészségügyi személyzetéhez.
3: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
4: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
3: Szépen keverve, nem sietősen.
4: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
3: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
4: Rádió 88. az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
4: És a Rádió 88. Tőzsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
3: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
4: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégző The Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a staropremeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2+1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
5: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
6: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezon végi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 43 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
4: Hello Szeged, passzold a véred! Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában. A Szegedi Sport és Fürdők és az STS Edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért. Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4. Tisza Virág sportuszoda. Részletek szegedsport.hu.
9: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevez lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót. A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
10: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház a Szeged Nagyáruház földszintjén.
3: Ez reklám volt.

0: jól lőtt. Felhangosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét. Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Mit vegyél fel?
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-al tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a szín is az életünk része.

0: Csak mondanám Csember is halkal, hogy szerdán mi tetováltuk fel a 88 helyszínén a Válmáros teljes háttércsapatot, úgyhogy még profibban szólt az úristen a BP nagyszónypadon. Szerintem, na de hát ugorjunk vissza itt a Café 88 hétvégén most a következő óra témáira, aztán este majd lehet még egy újabb ereszdel a hajamat beiktatni. Meg lehet nézni például, hogy kifutóval és VIP helyszínnel bővült az idei szín nagyszínpad. A Kolonics Erika főszervező ismerteti majd az újdonságokat itt a Café 88 hétvégében. Több mint 70 ezeren voltak kíváncsiak az idei szabadtéri előadásaira is. Az évad visszatekintőt Barnák László főigazgató teszi még meg, és Szegeden is keresik az ország következő könnyű zenei tehetségeit. Az 5. City Rocks könnyű zenei tehetségkutatót Gajda Ferenc főszervező mutatja majd be, és hát ismerteti majd azért a felhívás részleteit is. Hát akkor ez lesz a mai kínálat még 9-ig.
1: Érdemes kielvezni a nyár utolsó napsugarait és akár vízparton tölteni az időt. Ma változóan felhős napos időnk lesz, 33 fokot mérhetünk, este pedig egy frissítő záport is kaphatunk. Hallgasd a híreimet, nem sokára megtudhatod, milyen fesztivál vár rád rögtön a szín után Szegeden.
2: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei

0: A prémium italok és koktélok kapnak főszerepet szeptember 3-a és 6-a között a Szegedi Múra Parkban. A 4. Gin és Rum Gastrofesztiválra rengeteg sztárséfet és fellépőt hívtak meg, de az élőzenei produkciók és a gasztro bemutatók mellett exkluzív italkóstolók is várják a kilátogatókat. Bodó Attila, a szervező bárka tulajdonosa elmondta, a 4 napos programsorozatot egy látványos ejtőernyős megnyitó teszi különlegessé.
1: Próbáljuk hagyományokat őrizni, ugye Szegeden nincs már repülőnapok, nincsen már Halli Fesztivál, nekünk lesznek repülős programjaink, idén a Heliforce, egy helikopteres bemutató lesz vasárnap, és a halat és a szegedi pontyot és a piros paprikát építjük be a gasztró kiállítónk a termékeikbe.
0: Ismét bezár a Tiszavirág Hotel és Kávézó. Legutóbb 2022-ben függesztette fel működését a hely határozatlan időre. Ezután 2024. augusztusában nyílt újra, ám idén nyár végén ismét lakat kerül rá, és el is adják az épületet. Az 1895 négyzetméteres teljes berendezéssel meghirdetett ingatlanért 990 millió forintot kérnek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter fontos változást jelentett be, életveszélyes helyzetekre készítik fel a tanárokat. Magyarországon csaknem 25 ezer gyermek él súlyos allergiával, az új eszközök segítségével pedig a pedagógusok még a tanévkezdés előtt megtanulhatják a vészhelyzetek felismerését és az életmentő EpiPen szakszerű használatát. És etikus dalt írt a Hősök és Kurta. Bár Menta és Kurta régóta jó barátok és korábban többször dolgoztak is együtt, az Etika az első, amelyet közösen készítettek. Az Etika című dal a felszabadult nyári hangulat mögött a szókimondást sem nélkülözi. A humorához pedig MC Isti jellegzetes mondatai is hozzájárulnak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: Van nekünk egy zenei tesztünk, amin az érkező dal is megmérettette magát is népszerűnek. Találtató témépal a Drakulájáról van szó. Ez a zenei teszt az most is kitölthető, és egy páros belépőt sorsolunk ki a budapesti 101 Hang Depeche Mode Special Tribute koncertre.

0: Az életünk zenéi. Zenéi. A Rádió 88 zenei tesztje.
1: Most a Rádió 88.hu-n.
0: Rádió 88. Az életünk része.

0: Még egy nap, ezt még azért sokkal nem meghúzzák szerintem majd a színen, ahol például kifutóval és VIP helyszínen is kibővítették ugye a nagy színpadot, emellett a nagy sátor új helyet kapott, sőt, egy titkos helyszínen is várják a bulizókat. Koloni Cserika, a Szeged Ifjúsági Napok főszervezője mond most még el sok mindent ezekről itt a Café 88 hétvégében.
1: Több mint egy éves szervezői munka áll már a mögöttetek az idei Coca-Cola színfesztivál szervezésében. Mik azok a főbb feladatok, amikkel szembenéztetek az elmúlt hónapokban?
2: Hát legelőször minden esetben a külföldi booking az, ami a kezdetét veszi leghamarabb, mert hogy még be se fejeztük, illetve el se kezdődött a 26-os szín, de már külföldi előadóban gondolkodunk 27-re, úgyhogy ez az elsődleges, utána jönnek a magyar zenekarok, tehát hogy nyilván egy csomó meeting van mögöttünk, illetve a csapat

0: csapattal, amikor véget ér egy fesztivál, leülünk, értékelünk, mi az, amit másképpen kell csinálni jövőre, milyen új ötletek jönnek, mik azok, amit szeretnénk megvalósítani. Tehát, hogy nyilván folyamatosan forog mindenkinek az agya azon, hogy hogyan és miképpen tudjuk jobbá tenni, illetve élménydúsá tenni a fesztiválozóinknak a következő évet.
1: Tavalyhoz képest mik azok a jelentős fejlesztések, újítások az idei fesztiválban, amik még nem voltak?
0: Lesz egy új VIP helyszínünk, ami a színpadnak a rendezői bal oldalán fog majd létrejönni, illetve már épül természetesen, meg szépül. Ez abban más, hogy egy picit emeltebb színpadról lehet majd rálátni a nagy színpadra. Lesz kifutó a nagy színpadon például, ami az elmúlt években nem volt. Áthelyeződött a nagy sátor, egy teljesen más területre, picit arrébb került. Az előtte lévő területet is próbáltuk kihasználni, úgyhogy próbáltuk úgy megcsinálni, hogy mindenkinek nagyon tetszen, úgyhogy gondolkodunk folyamatosan, és jár az agyunk.
1: Említetted, hogy az egyik első feladat az a külföldi fellépőknek a bookingja. Mi az, ami alapján választotok mind a külföldi, mind a magyar fellépőknél, hogy kik azok, akik eljöjjenek a színre?
0: Mindig megkérdezzük a fesztiválozókat évről évre, a 4 nap alatt, hogy ki az, akit szívesen látnának a következő évbe, merre megy a trend, ők mit szeretnének, tehát hogy mi megkérdezzük, és nyilván ez egy alap arra, hogy elkezdjünk utána bookingolni, vagy elkezdjünk tárgyalni a zenekarokkal. Úgyhogy ez az elsődleges, illetve nyilvánvalóan az, hogy ki van turnén, ki van Európában, úgyhogy ezek olyan kérdések, amik megnehezítik a zenekaroknak a bookingolását.
1: A fesztivál helyszíne már évek óta az újszegedi partfürdő, ott akár visszatérő, akár most valami egyszeri nehézségetek akadt-e?
0: Nem, mert azért igyekszünk évről évre fejleszteni infrastruktúrában, és nyilván nem feltétlenül a szín miatt, hanem azért, hogy Szeged lakosságának teret adjunk arra is, hogy évközben vagy szezonban azért ott 2 medencénk várja őket, meg egy ligetes fás terület, úgyhogy odafigyelünk a partfürdőre.
1: Itt vagyunk néhány nappal a kezdés előtt. Mi a szervezők legfőbb feladata ilyenkor?
0: Ilyenkor minden installáció, minden faház, minden színpad elnyeri a végső helyét, és a kiegészítések, a dekorációk, a folyamatos vállalkozókkal, a vállalkozókkal történő megállapodások, megérkezések, úgyhogy ezek a simítások, hogy mit, hova, hogyan képzeljük el, megy az infrastruktúra, megy a marketing, megy a programszervezés, mindenki csinálja a dolgát, várjuk a színpadmestereinket, úgyhogy folyamatos egyeztetések vannak minden területen.
1: Az elmúlt hetekben elég sokszor szóba került az energia, takarékosság és fenntarthatóság kérdése. Egy ilyen fesztivál fenntartása mennyire bonyolult olyan szempontból, hogy stabil maradjon az áram, hogyha bármi történik?
0: Természetesen erre is fel vagyunk készülve az elmúlt hetekre, hónapokra tekintettel. Nem történhet semmi olyan, én is azt gondolom, hogy nem is fog, hál' Istennek, történni olyan, hogy leállna hirtelen az áramellátása a fesztiválnak. Azok a technikai eszközök, amik már a 21. században vannak, és folyamatos fejlődésen mennek keresztül, azért energiatakarékosság szempontjából már olyan eszközöket alkalmazunk, amelyekkel sokkal kevesebb energiát használunk fel, akár hangtechnikáról, akár fénytechnikáról beszélünk, vagy egyéb olyan megjelenésekről, installációkról.
1: Ez ilyenkor magának a városnak az áram ellátásába csatlakozik bele, vagy ti külön áramforrásból dolgoztok?
0: Nyilván nekünk van egy transformátorunk, amit ilyenkor elindítunk, és az ad egy plusz áramot a fesztivál területéhez, de nyilván azért ez összeadódik a városnak az áram ellátásához, persze.
2: Kit látnál, hallanál szívesen jövőre a színen? Ez a mai témánkhoz kapcsolt kérdésem, amit a Facebookon kommentként vagy SMS-ben is megválaszolhatsz. Hát nekem. Éppen tegnap beszéltük egy cimborámmal egyébként, hogy azért egy Rode meg egy Leander Kiss például azért elférne, de hát nyilván ez az én véleményem, várom a tied is. Sokan voltak idén a szabadtérén is, ugye nem csak a színen, erről is beszélgetünk hamarosan. Többek között a tavalyi partfürdő vendég Medúza és Hozier, de a közös dala után, aki hát szintén esélyes azért a jövőben itt a

0: Szegedi nyár is az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelték, bulizni a belvárosban.
4: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
4: Szeged!
0: Rádió 88! 88.

0: Ó, hát most veszem észre, hogy milyen kulturális változatosságot hoztunk össze az órában. Témák terén itt volt a szín, ugye az előbb, mint téma, most viszont színház lesz. Fókuszban ezen belül pedig a szegedi szabadtéri, ahol több mint 70.500-an voltak kíváncsiak az idei évadra. Barnák László főigazgató tekint most vissza, meg előre is kicsit itt a Café 88 hétvégében.
1: Milyen tapasztalatokkal zártátok a szegedi szabadtéri játékok idei évadát?
2: Hát nagyon izgalmas volt a felkészülés az évadra, és ennek a lebonyolítása is, hiszen idén 95 éves a szegedi szabadtéri játékok, és ez a 75. évad, tehát tulajdonképpen dupla jubilálásról van szó, és ennek megfelelően a szabadtéri hagyományaihoz mérten olyan műfajokkal is készültünk, elsősorban a dombtéren, amelyeket az elmúlt évtizedekben megszokhattak a szabadtérire látogatók, ilyen például a néptánc, ilyen az opera, a nagy sikerű musical műfaja mellett, ami viszont a legtöbb nézőt vonzott az ország különböző részeiből a szegedi szabadtéri dombtéri helyszínére. Ugyanakkor az elmúlt 5 éves periódusban, amikor koncertekkel is bővült az új szegedi szabadtéri kínálata, mostanra már nagyon felfutott a látogatottsága, és a 31 estéből 20 teltházunk volt, és ezekből a teltházakból osztozott a dombtér is, és az új szegedi szabadtéri színpad is, úgyhogy ez már önmagában azt jelzi, hogy sikeresen zárhattuk ezt a jubileumi évadot, és nagyon örülünk annak, hogy a közönség, a Szegedre látogatók idén is a szabadtérit választották nyári program helyszínéül. Több mint 70.500 néző tekintette meg a nyár folyamán ezeket a programokat, és kb. 1500 kollégával dolgozhattunk együtt, úgyhogy sikeresnek mondható ez az évad.
1: Az idei évadnak az egyik legnagyobb produkciója a világpremier Wicked szabadtéri előadása volt. Ez viszont tovább megy ugye Budapesten az Erkel Színházban. Hogyan változtatják meg a műsort, hogy ezt Kőszínházban is elő lehessen adni?
2: Tulajdonképpen az Erkel Színház előadása érkezett meg a szegedi szabadtérire egy olyan fajta együttműködés keretében, hogy a szegedi szabadtéri játékok is a műszaki gárdáját, a műszaki kiegészítéseket, a teljes ereptetést, ugye ez volt az egyik nagy szenzációja ennek a bemutatónak, azt mind a szegedi szabadtéri adta ehhez a produkcióhoz. Nyilván, amikor majd az Erkel Színházba beköltözik, akkor az Erkel Színház színpadi adottságaihoz mérik majd ezt a produkciót. Mindenesetre a szerzők, amikor eljöttek hozzánk, és a főpróba héten kilátogattak a dombtérre, nagyon tetszett nekik egyrészt a maga a helyszín, az épített környezet, illetve a dombtér a háttérben, és az előadás maga is, az egész apparátus, a látványvilág, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezt több alkalommal is érezték, hogy nagyon elégedettek voltak a látottakkal.
1: Ilyenkor, amikor véget ér az évad a szabadtérinél, milyen utómunka vár még rátok?
2: Gőzerővel zajlik a bontás. Tulajdonképpen Újszegeden is már visszabontották azokat a műszaki tornyokat, épületeket, ahol a hang és fénytechnikai eszközök helyezkedtek el, elkezdték lebontani a színpad fölül azt a takarást, amit még 22-re mi hoztunk létre. Önkormányzati támogatásból visszabontják a színpad fedelét is, visszabontásra kerül nem csak az újszegedi szabadtéri, hanem gőzerővel zajlik a munka a dombtéren is, hiszen nem olyan sokára nekünk át kell adni a teret üresen, mert közeledik a bort. És darukkal is, targoncákkal is, teherautókkal, kamionokkal, gőzerővel dolgoznak azon, hogy ez meg tudjon valósulni.
1: Volt-e egyébként olyan dolog az idei évadban, amivel esetleg nem számoltatok, vagy váratlanul érkezett?
2: Soha nem lehet tudni azt, hogy a nézők hogyan reagálnak egy-egy adott produkcióra, hogyan történik meg a jegyvásárlás. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennek nagyon sokféle befolyásoló tényezője van, még az ember nem is gondolná, hogy mondjuk a hormuzi szoros lezárása, az iráni és amerikai konfliktus hogyan hathat ki a szegedi dombtér programjaira. Hát úgy, hogy ugye rengeteg teherautóval, kamionnal kell szállítani, hogyha az üzemanyagárak változnak, az bizony megérzik a szolgáltatókon keresztül pedig a mi költségvetésük is. És ugyanígy a nézők költségvetése is, tehát mindazok, akik Szegeden kívülről, a régión kívülről érkeznek, azok ugye vonatjegyet vásárolnak, buszjegyet vásárolnak, autóba ülnek, hogy ide érkezzenek, szállást fizetnek, használják a vendéglátóhelyeket. Szóval attól is függ, hogy a nézőink pénztárcája mit bír el, hogyan változnak az árak, milyen szolgáltatásokat veszünk igénybe, hiszen évről évre azért fokozatosan növekednek a költségek, és ilyenkor próbálunk érzékenyen reagálni arra is, hogy a nézők hogyan reagálnak, ezért van a az, hogy minden évben van egy nézőkutatás, amiben felmérjük a nézőink prioritását, mi volt az, ami tetszett, melyik műfaj az, ami a számukra kedves, honnan érkeznek a nézőink, milyen az összetétele a nézői generációknak, annak, hogy mennyit költenek, mennyit időt töltenek a városban, és ezek alapján próbáljuk meghatározni a műsorunkat is, figyelve arra, hogy a nézői igényeket szem előtt tartsuk. És például, ami nehézség volt ebből a szempontból, az éppen a Wikid, mert bármennyire is szabadtéri világpremiér volt, vagy magyarországi bemutató, magát a történetet, a címet azért sokan nem ismerték Magyarországon, és nagyon fontos volt, hogy egyrészt edukáljuk a nézőnket, akik hozzánk érkeznek, illetve nagyon fontos volt az, hogy lássák, hogy mennyire látványos és nagyszabású produkcióra készültünk, és ez kellett ahhoz, hogy az utolsó hétvégére az összes jegy el tudjon fogyni.
0: Szép munka, ugye ezt szokták mondani erre. Várjuk akkor a jövő év duranását is majd a szabadtérire. A jövő zenei tehetségeit pedig a City Rocks könnyűzenei tehetségkutató várja és szűri majd. Szeptemberben itt a Café 88 hétvégében erről is beszámolunk majd mindjárt.

0: Szeged kedvenc zenéjé közül ez volt Super Stereótól és D-től a Bent, a neved itt a Café 88. Hétvégében is hasonló tehetségeket kerestek majd itt Szegeden is, mint akik most zenéltek, ugye? Szeptember 13-án rendezik meg az 5. Cityrax könnyű zenei tehetségkutatót. Ugyanis a versenyről, a jelentkezés feltételeiről pedig Gajda Ferenc főszervező iratkozott nekünk, és most fog neked is.
1: 5. alkalommal keresitek már a Cityrax könnyű zenei tehetségkutatón belül a szegedi és országos tehetségeket. Kik azok, akiket igazából kerestek?
2: Maga ez a tehetségkutató, igaz, hogy mi a rockzenéből jövünk, de a tehetségkutatón mindenféle műfajt várunk, tehát a jazztől, a funkin keresztül, a rockzenén, a metalon, a world musicon keresztül mindenkit, és hát nyilván azon vagyunk, hogy azokat a tehetségeket, akik úgy lapulnak a fűben, hogy egyébként nem tudnak kinőni, vagy ismeretlenek, és nem tudnak koncert lehetőséghez jutni, azokat mi elő tudjuk csalogatni, és egy olyan szakmai zsűri előtt mérettetjük meg, akik ennek a szakmának a szakavatott szakértői, nagy legendák, és tulajdonképpen egy olyan visszacsatolást adunk nekik ezzel, hogy ők ott élőben föllépnek, hogy akár nagyobb önbizalommal is neki tudnak indulni. Plusz nyilván ugye van ennek az eseménynek egy olyan lehetősége is, hogyha tovább jutnak, akkor ennek a média visszhangja, a sajtóban megjelenések, a rádió megjelenések, stb. Tehát ezek mind egy zenekarnak az életében ugye pluszt hoznak. Tehát ez egy olyan lehetőség, hogy szerintem egy amatőr zenekarnak, aki már úgy gondolja, hogy egy picit több, mint hogy ő a garázsban zajong, annak mindenképpen el kell egy ilyen indulnia. Tehát el nem tudom mondani, hogy milyen büszkék vagyunk arra, hogy tulajdonképpen ebből a sorozatból nőtt ki több olyan szegedi zenekar is, akik már országos ismertséget mondhatnak magukénak. Itt első helyen mondanám most például az Imago Mundit, vagy a Roving Chess Clubot, akik ugye most már az összes nagy fesztiválon, nagy színpadain tevékenyen részt vesznek. Úgyhogy mi erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy tulajdonképpen úgy indultak el, hogy a mi segítségünkkel.
1: Aki el akar indulni, hogyan és meddig jelentkezhet?
2: Hát most a jelentkezésünk az augusztus 30 vasárnap éjfél a határidő, amíg be tudják adni a jelentkezést. Cityrox.hu vagy Cityrox.eu vagy a Facebook eseménynél, mert ennek van egy eseménye is, a jelentkezési feltételek elérhetőek. Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű jelentkezési folyamat van, egy biográfiát kell írni a zenekarról, tehát le kell írni a zenekar történetét, egy MP3 formátumú fájt el kell küldeni, vagy egy élő linket, amin a zsűri ugye meg tudja nézni a produkciót, és akkor tulajdonképpen ez úgy zajlik, hogy van egy előzsűrizés, van egy előcasting, hogy egy ilyen csúnya kifejezéssel éljek, és általában ugye többen jelentkeznek, mint amennyit ugye le tudunk a élő műsorban bonyolítani, úgyhogy van egy első szűrő, és aki oda bejut, az a 10-12 előadó, ő pedig megkapja a beosztást, ugye akkor jön egy technikai egyeztetés, hangszerek, stb. Fölállás, és akkor tulajdonképpen ott már élőben megy a versengés.
1: Kik azok, akik valamilyen díjazásban részesülnek?
2: Hát a fődíj azt egy előadó vagy zenekar viszi el. Tulajdonképpen az, hogy ennek a 19 állomásos országos versengésnek van egy fő budapesti döntője. Nyilván a megyei döntőkből, tehát ez a Csongrád megyei, amit mi csinálunk, innen egy megy tovább. Ő lehetőséget kap arra, hogy ugye az országos döntőbe abba a 20 előadós versengésbe bekerül. Ott nagyon komoly díjak vannak, tehát több millió forintos média támogatás, hangszer támogatás, stb. Nyilván ezért is megéri elindulni. Tulajdonképpen a fordulónként mindig más-más az extra nyeremények sora. Nálunk elsősorban ugye föllépési lehetőségeket lehet nyerni. Jate Klub, Rakpart 62, akkor mi is a Cityrox-a, hogyha olyan van, akkor ugye viszünk egy zenekart, hogyha olyan helyszínünk van, volt már erre többször példa. Úgyhogy mindig más-más ajándékok vannak tulajdonképpen, vagy nyeremények, de szerintem nem ez a fontos. Egy előadó életében az a legfontosabb ajándék egy ilyen eseményen, hogy kapjon egy tényleg őszinte és egyenes visszajelzést arról, hogy hol tart ebben a dologban, és azt a zsűritől kapja meg, és az megfizethetetlen.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
5: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
5: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
5: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Üzletet nyitnál Szeged szívében? Bérelj üzlethelyiséget a Szeged Nagyáruházban. Az emeleten 330 négyzetméter igény szerint egyben vagy megosztva, a földszinten 64 négyzetméter várja új bérlőjét. Az áruház alak sorában tágas raktárhelyiségek is bérelhetők. További részletek a kupszeged.hu ingatlanbérbeadás aloldalon.
5: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
3: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
3: Rádió 88. Az életünk része.
6: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
7: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat, és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
8: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
9: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
10: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
11: Szintbelépő, megvan. Csajok, pasik, haverok, megvannak. Buli, na-na. Kocsi kulcs, na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba. És haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
12: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
13: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
14: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
15: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
16: Az Ásotthalmi Foodbank projekt eredménye, hogy kialakult egy stratégiai módszertan a termőföldi élelemmentésre. Ez a szakmai dokumentum lépésről lépésre és megfelelő jogszabályi környezetekkel kiegészítve segít. Ásotthalom célja, hogy megossza a régióban és nemzetközileg is ezt az élelmiszermentő stratégiát, és más települések számára megmutassa az összefogás ezen formáját. A projekt partnere a Szerbiai Vajdasági Élelmiszerbank, akik együttműködésével mindkét országban népszerűsítjük a kiépített adományrendszert. Ásotthalom emellett egy telefonos applikációt is készített a projektben, ahol a lakosok ingyenesen foglalhatják le a mentett élelmiszercsomagokat. Ezzel bárki számára elérhető, modern és alacsony küszöbű adományrendszer épült ki. Emellett pedig beszereztünk egy járművet is, amelyel az adományok szállítását el tudjuk végezni. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább. A hasznos információk elérhetőek projektünkről Ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
15: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
3: Ez reklám volt.

0: Ez volt a One Republic dala, az előbb és az elmúlt két órában pedig ez volt a Café 88 hétvége is itt a Rádió 88-ban. Hét beszélgetés, hét történés Szeged és környékének közélete és kulturális életéből ezt kínálta a mai műsor ismét augusztus 29-én szombaton is. Na hát nézzük akkor milyen témákban. Új országos hálózat alakult a látássérültekért. A Vakok és Gyengéllátók Csongrád-Csád vármegyei egyesületétől Ballai Anna Mária elnök és egyben az egyik alapító beszélt erről. Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak ki Bordányban. Talács Gábor polgármester mondta el az okokat, és beszélt az ehhez kapcsolódó kísérletről is. Hamarosan folytathatják a Kastélykert utca felújítását Algyőn, erről már Molnár Áron polgármester számolt be még is. Igyunk vizet is a fesztiválon, mert a vízkör fontos. Bostyákovics Tünde Csongrád-Csád vármegye tiszti főorvosa is elmondta még, hogy miért is fontos ez. Hát ebben a nemrég véget ért második órában szó volt elsőként arról is még, hogy kifutóval és VIP helyszínnel is bővült az idei szín nagy színpada. Kolonics Erika főszervező ismertette az újdonságokat. Több mint 70 ezeren voltak az idei szabadtérin, az évad visszatekintőt Barnák László főigazgató tette még meg, és Szegeden is keresik az ország következő könnyű zenei tehetségeit. Az 5. City Rocks könnyű zenei tehetség kutatót Gajda Ferenc főszervező mutatta be nemrég, és ismertette a felhívás részleteit is. Hát köszönöm akkor mindenkinek a figyelmét, na de hát ezzel a köszönet nyilvánítással azért nem vagyok nagyon egyedül, hiszen itt van még ehhez például Nagy Ágnes felelős szerkesztő is, na meg Fáj Berni és Kovács Bence riporter kollégáim is. Én Brunner Krisztián vagyok, és a mai szülinaposokat is megismerheted majd a következő órában. Nem sokára, persze csak akkor, hogyha nevezed őket egészen 9 óráig a szülinapos játékba a Bányai Cukrászda tortájáért. 0-30-299-88-88 az SMS számunk.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Már most érezhető, hogy ma is nagyon meleg lesz Szegeden, 33 fokot is mérhetünk. Állítólag kora délután kisebb zivatar elveri a port, de majd meglátjuk, hogy valóban így lesz-e. Az azonban a hírekből biztosan kiderül, hogy miért volt annyi tűzoltó tegnap a Vértónál.
4: Napközben is dolgozol.
5: Mi is?
6: Azon, hogy neked jobb legyen.
7: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
8: Na gyerünk mindenki!
9: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
10: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
11: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
12: Rádió 88, az életünk része.
3: Először egy pukkanásra, majd sűrű gomolygó füstre lettek figyelmesek a szomszédok az egyik szegedi Vértói úti 10 emeletes panelban. A helyszínre több tűzoltó és mentő is érkezett péntek este. A tűzoltók két embert, egy idős házas párt mentettek ki az épületből. Egyiküket az ablakon keresztül hordágyon hozták ki, míg az idős nőt a tűzoltók kísérték ki. A tűz eloltása után sem pihentek a lánglovagok, mert még hosszasan hűtöttek oxigénpalackokat. Megalakult az útjelző látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, amely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. A hálózat közös szakmai javaslatokkal és állásfoglalásokkal segíti az érdekképviseletet. A Vakok és Gyengéllátók Csongrád-Csonád vármegyei egyesülete alapító tagjaként vesz részt a munkában. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy egyebek mellett a látássérült utasok közlekedési nehézségeit mutatják be.
13: Szeretnénk, hogyha nem csak akkor jelennék meg, amikor fehérbótnap van, vagy egy látássérült ember az nem csak akkor, amikor valami különlegeset tesz, vagy amikor éppen ünnep van, és akkor lehet egy kicsit sajnálni, hanem legyen egy ilyen általános megjelenése, vagy lehessen akár szakemberként is például a médiában jelen.
3: Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. És végül fényes nappal lopott tele egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két pofátlan tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az X-et elzáró üveget, és elmenekültek a helyszínről. A tolvajokat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus X-et gyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csaknem 2 milliárd forintnak.
0: 2025-ben élőben is láthattuk Ellen Walkert föllépni a színen, akkor mondjuk olyan 36 fokos hőségben tett oda magát a fesztivál. Idén ennyi az előrejelzések szerint nem lesz, de Ellen Walker sem lép fel Szegeden, kivéve itt nálunk most, amikor is Iva Max-el közös számokkal indítják az órát.

0: egy vadi új dal a Rádió 88-ban.
1: Harry Styles, American Girls.
0: Rádió 88, Szeged,

A Glass Animals-től ez volt a Heat Waves itt a 88-ban, és hát vannak azért helyzetek, amire nehéz azért felkészülni, ilyen például az, amikor szerdára ki van írva a line-upban egy nemzetközi húzónév, aztán hétfőn meg ugye lemondja a menedzsment az érdekes hangszál gyulladása miatt a koncertet, mint a Bastille esetében. Köszönjük Rózsa Magdi neked a beugrást és a bulit. Majdnem jött a Prodigy is ugye egyszer Szegedre, de hát sajnos abban az évben távozott az élők sorába az énekesük, szóval lemondták a teljes világ turnéjukat. Ez már az igen nyomósok szerintem, de meg is lehet érteni, de hát távol maradt például Sean Paul is, akinek azóta is szidják a térdét a szegedi vagy távolabbi rajongói, hogy azóta sem tért vissza ugye a térdműtétje után, pedig nagyon várták 2018 óta, hogy hát ha. Most a fesztivál az elég hétvégéje van itt a 88-ban, amiben, ha már így alakult, szerepet kapott a Bastille dala is, kár hogy élőben nem szólt szerdán, hanem csak felvételről szól így szombaton a Good Grief, de hát ha majd egyszer ezt is meghallgathatják a rajongók itt a Tiszaparton is a port nyelven a nagy színpad előtt.

Ez a Rádió 88, én Brunner Krisztián vagyok. Ilyenkor még ugye az odajutás, majd hajnalban a hazajutás az, amiben gondolkodnak még a színezők. Szerintem ebben partner idén is a Szegedi Közlekedési Társaság. A 72 órás jeggyel ugye a bérletesek tudnak utazni vasárnap, például üzemzárási korlátlanul, tehát a már szerdán megváltott jegyel nem 72 órát, hanem tovább. Viszont akkor beszéljük a hazajutásról is, ha már ezt így felhoztam, hiszen segítő jobbot nyújtott ebben is az SKT kötött pályás irányba, mivel a hajnali órákban az 5-ös trollibusz üzemszünetében céljárattal közlekedik a Körtöltés utca és az Újszeged gyermekkórház között. A járatok az 5-ös vonal valamennyi megállóhelyét érintik, és utazási igény esetén minden megállóhelye meg is állnak egyébként. Indulások a Körtöltés utcai végállomásról 0-41, 40 és 2-40, az indulások pedig az Újszeged gyerekkórház végállomásról, ami már inkább az érdekesebb ugye lehet a színezőknek. Hazafelé azok pedig a hajnali 1, 2 és 3 órák, sőt a vásárhelyieknek is van egy jó hírem a színjáratokról. A Széchenyi téren át lehet ugyanis szállni a Szegedi vasútállomásról az 1 óra 5, 2 óra 5 és 3 óra 5 órakor Hódmezővásárhely felé induló vasút villamosokra. Nos, ez van akkor 2026-ban. Visszarepülünk viszont most 12 évvel ezelőtt az ifjúsági napokhoz, amikor is az Example-nél még jobban ment amúgy a szekér, hiszen akkor ő is sztár vendége volt az akkori színnek, a Change the Way You Kiss Me pedig most adja elő neked a folytatásban itt a festival.

0: Ez a Rádió 88, hétvégén Brunner Krisztián vagyok. Hagyományosan és szokás szerint nagyjából ilyen tájban történik meg általában itt a 88-ban a szülinapos játék eredmény hirdetése, amelynek a nyereménye a Bányai cukrászda tortája. Nos, most nincs ez másképpen, de hát nyilván nem szeretnék azért szó nélkül elmenni a nyertes mellett a hozzám beérkezett nevezések szereplői mellett. Sem úgy, hogy már sorolom is őket.
1: Szülinapokhoz partner az év minden napján a cukrászdiszkont.
0: Van egy ünneplő boglárkánk például, akit édesapja nevezett vezeték név nélkül. 57 lett Takács Zsolt, húzta Anikó, velük együtt pedig, aki szülinapos, még ők Krasznai Bártai boglárka, aki lehet, hogy azonos az előbb említett boglárkával. Gajda Loretta, 7 éves német Zsombika, Juhász Szilvike, így kaptam őt is, Juhász László, Börcsök Attila, Kovács Levente, Gál Tünde és Nikoletta, akik ikrek, mint megtudtam, Bezsenyi Béla, Szécsi Roland, valamint a mától nagykorú Kocsis Regina Zsófia is ünnepel még. Hát boldogot nekik természetesen, egy valakinek a neve viszont hiányzik a mai felsorolásból, hát nézzük, kik és hányadik születésnapján köszöntötték őt. Nagyon boldog 29. születésnapot kívánunk dr. Barna Patríciának, a Bárkányi család. Hát sikerült felébresztenem Patríciát így a tegnapi színezésből. Én meg a Krisztián vagyok a 88-tól. Szia, kedves Patrícia! Van egy olyan SMS-em, amiben beazonosítottak téged is, a telefonszámodat is, meg azt is, hogy születésnapod van. A telefonszám működött, ha te vagy a Patrícia, akkor erősítsük már meg, hogy születésnapod van-e.
2: Így van, igen.
0: Nagyon jó, szuper. Éppen nem kerek, de ezt ünnepled egyébként? Ilyenkor még vagy majd gyúrsz azért a jövő évire?
2: Hát most is azért megünnepeljük, de majd jövőre lesz a nagy buli.
0: Aha, de ezt tegnap is megünnepeltétek. Jó hallom a hangodból?
2: Ez így van.
0: Hol sikerült elveszteni?
2: Hát a színen valahol.
0: A színen valahol. Hát akkor üdv a klubban, ahogy szokták mondani, és azért egy picit meg kell dolgozzam a hangszálaimat reggelre, de hát mindegy, és még este erre rá fogok tenni egy lapáttal. Viszont figyelj csak, neked a Bányai cukrászda tortájával teszünk rá egy lapáttal, mit szólsz a születésnapodhoz?
2: Köszönöm szépen.
0: Jól van, figyelj csak, maradj egy kicsit vonalban, nem tartalak föl, hagylak száradni. Mindjárt megbeszéljük gyorsan, hogy jutsz hozzá a tortához, aztán visszafeküdhetsz, jó?
2: Jó, köszönöm.
1: Boldog születésnapot kíván a Bányai cukrászda és a Rádió 88.
3: Ha sütemény, akkor csak is Bányai cukrászda.
0: Na hát azért egyszer a szülinapomra legyek bármilyen, hát mondjuk így fáradt másnap, szeretnék egy ilyen ébresztőt. Én is, ezt most Patriciának tudtam teljesíteni, de hát természetesen happy-t megőrzni akkor minden ünneplőnek. A szülinapos játéknak akkor már a vége van, most viszont érkeznek a mai programok.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Nyilván a szín miatt a könnyű zene uralja a mai programkínálati palettát, de vannak azért más programok is. Hát mondjuk, ha a véradás programnak lehet nevezni, akkor azon Csengelén a mezőgazdasági családi napon vehetsz ma részt egészen délig. Ne felejtsd el a tajkártyát meg a fényképes igazolványodat magaddal vinni. A Patkó Lovas Színház Borahalmon 7:30-tól a Szépség és a Szörnyeteget fogja majd ellovagolni. A szegedi ifjúsági napok kínáltában ma a Pogány induló, Jude Law, a Blaha Louisiana, a Kaukázus, a Péter Fibori és a Love Band, valamint mondjuk a Gipó cirkusz szerepe, de hát még rengetegen vannak azért természetesen. A Bárkában Dusán live setje kezdődik el 9-től 1 óráig, a Rakpart 62-n ma 6 órától a Tulpart Fest keretein belül tribut napot tartanak, például az ECDC, a Black Sabbath, a System of a Down, valamint a Motorhead slágerei csendülnek majd föl. Este pedig a Klub 88-ban egy teljesen más irányt veszünk nyilván, de természetesen 20 és 28 óra között a rezidens DJ-ing fogják majd a színre hangolódást elősegíteni. Ez programajánló volt itt a 88-ban. Érezd jól magad, kapcsolj ki bátran, és ne felejtsd el, ha mész a színre, és iszol más folyadékot is, akkor vízkör.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
4: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része.
4: Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel. Lucky Let's Go Bálint Kágergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
5: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
5: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
7: Megújult a nagyáruház Szeged szívében. Mostantól az új lépcsőn is kényelmesen feljuthatsz az emeletre, vagy lifttel gyorsan, akadály nélkül, ahogy neked kényelmes. Gyere és fedezd fel újra a nagyáruházat, ahol a kényelem és a vásárlás öröme mindig együtt jár. Szeged nagyáruház a belváros szívében. A Jókai utca egy szám alatt.
8: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: 23-as telefonszámon.
1: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
2: Hello Szeged! Passzold a véred!
3: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
2: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
3: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
2: Részletek szegedsport.hu.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
5: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
6: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
7: Színbelépő megvan. Csajok, pasik, haverok megvannak. Buli? Na-na! Kocsikulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
8: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 8-ban 8.

0: fedél fel.
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-al tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a szín is az életünk része.

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az életünk zenéi, online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Kisebb futózápor verheti el a port ma Szegeden, de attól még marad a strandidő. A fesztiválozók igyanak vizet a nagy melegben, mert 33 fok várható. Hamarosan jönnek a hírek, amiben a szociális tüzifáról is lesz szó.
1: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be, és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
2: Now, check this out.
1: Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: élelmiszermentő applikációt készített Ásott Halom. Az Ásott App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszer csomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Pap Renát a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszert tudnak fenntartani.
1: Az elmúlt 2 éves statisztikánk az az, hogy több mint 20 tonna mennyiségű élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és tartós élelmiszert tudtunk menteni, és gyakorlatilag már 3200 olyan adományozotti család vagy adomány átvevő partnerünk lépett be a programba, akik rendszeres adományozottaink.
0: Az eddigi tapasztalatok alapján minden eddigi látogatottsági számot megdöntöttek az érdeklődők, akik bekukkantottak a Szegedi Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesülethez a színen. A sátruknál a különféle zöld témákban beszélgethettek tanácsadóikkal, kérdéseket tehettek fel, kérdőíveket tölthettek ki, vagy a témákat feldolgozó ügyességi és tudást is igénylő feladatokat oldottak meg. A gyerekek számára játékokkal is készültek, de úgy tűnik a fiatalok is szívesen kipróbálták ezeket. Az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os évi pályázat kiírásához 5 milliárd forint áll rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához több mint 4,4 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. És már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árva szúnyograjok. A Hungaromet ZRT azt írta, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árva szúnyogok. Az árva szúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek.
2: Már 10 évvel ezelőtt is láttak előre a jövőt a szín szervezői szempontból fenntartató fesztivál élménye, és az ország nagyon sok pontján felbukkanó színfülkével is készültek a szervezők 2016-ban. Fellépők terén pedig Jazzven Thompson és Boban Markovics orkesztra mellett Kvepsz is elénekelte a dolgokat, ami most felvételről szól.

Ez a 88 év Brunner Krisztián vagyok, ez pedig a fesztivál kedvencek hétvégéje itt nálunk, ha már ugye itt a szegedi ifjúsági napok. Szerdán volt a vendég a Honey Beast a Partfürdő, legújabb daluk pedig Dani Effivel közösen érkezett meg a közönséghez. Ennek címe Bárcsak lennék, a dalról pedig tudni kell, hogy az eddigi kicsit szomorkás, keserű hangulatokat felváltotta most egy kicsit vidámabb tónus, hát olyannyira, hogy Tarján Zsófi tartott is tőle egy kicsit, hogy mennyire tudja majd befogadni, de ahogy Vígó nyilatkozta egy interjúban, éneklés közben felemeli ez a dal a lelkét, úgyhogy már csak az a kérdés, hogy a tiéd felemeli-e majd az elkövetkező szűk 3 percben. Bízom benne, hogy igen, forogjon akkor a Bárcsak lennék a folytatásban itt a Rádió 88-ban. Szét

Ez a Rádió 88, az életünk része, úgyis el fogom cseszni, címmel is azért megjelenhetett volna a Belmondótól a Lesz volt van, és hát látok némi párhuzamot azért Zoli 2006 környéki magánéleti zűrjei és a dal 2006-os megjelenése is mondani valója között, de hát szerintem ne menjünk ebbe bele, most jobban majd rákérdezek egyszer tőle, hogyha összefutunk, hogy ez igaz lehet-e vagy fikció. Van nekünk egyébként még mindig egy zenei tesztünk, amit a www.radio88.hu/zene oldalon érhetsz el, ebben ismét 20 dalról kérjük ki a véleményedet, és természetesen ismét van nyeremény is, hogyha megadod hozzá az adataidat a végén a teszt kitöltése után, hiszen egy páros belépőt sorsolunk majd ki a jövő héten kedden, majd a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Köszönjük, hogy te is a zenei szerkesztőnk vagy, Olivia Rodrigónak pedig köszönjük az elkövetkező perceket is itt a 88-ban.

0: Fél tizenegy után vagyunk, nem sokkal. Szeptember 1-től pedig hát azért nagy változások előtt áll a reggeli műsorunk. Például neve sem Café 88 lesz, hanem a Gezo meg a Dani, Macit és Rolit felváltja majd a két régi ismerős. Viszont a héten még a régi felállásban voltak a srácok, sőt az sem maradt el, hogy vendégeik is voltak. Jakab Győző is itt volt valamikor, aki 49 nap alatt teljesítette gyalogosan a kék kört, ami sem neki, sem a cipőjének nem volt kis teljesítmény, hát illetve a cipőinek.
1: Ez az ötödik cipőm, egyébként nem mindegyik teljesen új cipő volt. Izomzatilag nagy problémáim nincsenek, hát persze picit érzem, mintha így kicsit sétáltam volna, tehát hogy egy picit azért fáradt, itt talán az elejétől problémát jelentett az inkább a talpamon megjelenő ízhólyag, vérhólyag.
0: Nekem tegnap este a sok koncerten állástól a talpam fájdult, meg lehet nekem is kéne nyomnom egy kéköt, aztán a következő szint majd azért én is jobban bírnám. Ide esetre gratulálok a Kecskés telepre hazatért Győzőnek ehhez a nem kis teljesítményhez.
2: Dani, Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Ingyen sör. Na, az nincs. Viszont minden, ami a fürdőszobád vagy a kertet felújításához kell, az igen. KS helyett X, a Stuxinál jó helyen vagy az fix. Stuxi otthon és kert, a Gyűjj út 7, stuxi.hu.
5: Bőrönd, naptej, napszemüveg.
4: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
5: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
7: Szintbelépő megvan. Csajok, pasik, haverok megvannak. Buli, na-na. Kocsi kulcs, na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT, te bulizol, mi vezetünk.
8: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad. Irány a Lucky Pizza. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a lakipizzeria.hu oldalon.
9: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Tanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napvégfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
10: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
11: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését az info@europefacce.com e-mail címre.
12: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és családi napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver is a teknővár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
13: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
14: Egy egyedi élelmiszermentő folyamatrendszert épített fel Ásotthalom, ahol a település lehetőségeire és erősségére alapozva a szántóföldi primör zöldség és gyümölcsmentés került a fókuszba. A projekt keretén belül sikeres együttműködési megállapodást kötött Ásotthalom nagyközség önkormányzata már 16 olyan támogató partnerrel, akik évente jelentős mennyiségű adománnyal látják el ezt az adományrendszert. A termelői adományprogram keretében helybéli gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők, feldolgozó és csomagoló üzemek csatlakoztak az adományozási rendszerünkhöz. Így két év leforgása alatt körülbelül 20,5 tonna mentett élelmiszer került kiosztásra a szociálisan rászoruló ásotthalmi családok részére. Az adományozóknak köszönhetően többek között cékla, burgonya, jégsaláta, narancs, zöldhagyma, kukorica, sárgarépa, tavaszi zöldségcsomagok, emellett ásványvíz, tartós élelmiszeradományok is kiosztásra kerültek a Foodbank projekt keretében. A támogató partnerek élelmiszeradományainak és a sikeres adományozási rendszer működésének köszönhetően közel már 3200 család, továbbá civil szervezetek részesültek tartós élelmiszer és vagy primör zöldséggyümölcs adományban ásotthalmon. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább. A hasznos információk elérhetőek projektünkről ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
13: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben ásotthalom nagykösség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
5: Ez reklám volt.

0: Időnként feltámad a szél, de attól még ma is marad a kánikula Szegeden. Figyelj a bőrödre, hogyha szabadtéri programot terveznél, mert könnyen leéghetsz. Mindjárt hozom a híreket, amiben egy szegedi bungee jumping balesetről is beszélek. Balesettel végződött az egyik bungee jumping ugrása a szegedi ifjúsági napokon péntek este. A szemtanúk beszámolója szerint az ugrót visszarántotta a kötél, az rácsavarodott és így rángatta, míg a saját súlya az illetőt felé is le. A helyszínre nagy erőkkel érkezett meg a segítség, a fesztivál területén szolgálatot teljesítő mentők azonnal elkezdték az ellátását a sérültnek, akit később a kiérkezett egységek kórházba szállítottak. A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin, a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor, a JATE díj testület egyik tagja elmondta, mivel jár a díj.
1: Megkapja a díjat, ami jelent egy szerintem nagyon ízléses kis posztikát, oklevelet, illetve az 5000 dolláros díjat. Talán azt úgy érdemes megemlíteni, hogy valamilyen értelemben, mivel ezt Katia Nobel-díjával alapította, valahogy talán a Nobel-díjhoz is kapcsolható a történet.
0: Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntetőügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. És végül egy viking nő 1300 éves sírját fedezték fel dán régészek, ahol számukra is meglepő módon a viking korszakból származó textildarabokat és egy brostűt is találtak. Úgy fogalmaztak, hogy a leletek állapota egyszerűen varázslatos, tekintve Dánia ezen részén a talaj kimondottan savas jellegű. Egyébként a nő fogsora is jó állapotban maradt meg, ezért a kutatók remélik, hogy a lelet segítségével részletesebben is tanulmányozhatják őseik életét. Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Na, valaki szerintem elférne a szegedi ifjúsági napok kínálatában, mint sztárfelépő, akkor az bizony Steady Swims, az apropót adhatná az is, hogy például a magyar fonogramdíja is büszkekedhet. Az énekes, amit tavaly nyertem, hogy a kérdés, hogy értettem, hogy mi is ez, mindegy is ez szerintem. Legújabb dala, Mr. No Italforog most.

A One Republic dala után itt a 88-ban jönnek szépen lassan még, majd azért a fesztivál kedvencek, a Bagosi Brothers Company a Balatonra repítte például nem sokára, előtte viszont még itt van Zara Larsson és David Guetta közös dala is mindjárt. Zara Larsson ugye a tavaly előtti szín sztár fellépőit gazdagította, viszont hát éppen elgondolkodtam rajta, hogy mondjuk egy David Guettát elbírna egy partfürdő, hát nem tudom. Azért szerintem olyan 35 ezernél már ottyon lenne a fesztivál. David Guetta nagy koncertjei viszont olyan 80 ezer szokott lenni az átlagos nézőszám, sőt azt hiszem a Szigeten kb. 65 ezeren látták, ami így azért hitel. Elég soknak tűnik nekem a szín maximum nézőszámához képest, csak viszonyításként mondanám, Szegeden olyan 160-165 ezeren laknak egyetemi időszakban, úgyhogy azt gondolom el vagyunk mi David Guetta nélkül, hogyha a tömeget nézem. Az edély nélkül viszont már nem annyira vagyunk, kezdve egész jókat csinál a csávó, jöjjön akkor az Oh My Love tőle, és Zara Larssontól is, aki viszont már az elősebben, de kényelmesebben tudott itt fellépni Szegeden.

0: Karszalag?
1: Megvan.
2: Barátok, úton.
0: Te még mindig a tükör előtt.
2: A szélre készülődéshez mi adjuk a zenét. Rádió 88. Szeged kedve.

Ez a Rádió 88, hát a hétvégén fesztivál kedvencekkel tele tűzdeltük neked az adást, viszont a kedvenc rádiód az kint van a színen is a teherporta után, hogyha elindulsz balra, akkor ott vagyunk jobbra. A szingliknek sárga lufit adunk, hogy ne kelljen koppani, hogyha véletlenül mondjuk összeszedted a bátorságodat, hogy odamész valaki, ez ő meg közül, hogy most át van barátnőm, ugyanis akinél ez van, mármint sárga lufi, az tuti szingli, dübörgött a tetoválásgyár, és odakint át sajnos, ezt már csak úgy időben tudom mondani, mert akkora volt az érdeklődés, hogy sajnos kifogytunk. Na meg élővel is ott vagyunk még ma délután is. Szeri Csabi lesz majd a hopmester, aki viszi majd a Prímet adásban is, és ott élőben is kint, meg hát meg lehet majd őt is simizni hozzám, meg majd például héttől jöhetsz majd ez ügyben, hogyha kint vagy. Megindult a panaszáradott ugye a zaj miatt a csoportokban, a fesztivál miatt itt Szegeden, most nem is ez a lényeg, bár valakinek nyilván zavaró lehet ez a pár nap. Akit viszont, hát én kérek elnézést, de megmondom őszintén, hogy én is tiszta erőből szeretnék meghallgatni ott kint, és ő bizony Scooter, késő 40-esként nekem, ő még azért mindig ikon marad a fiatalságom romjaiból visszatekintve. 2015-öt pedig két dolog miatt is lehet siratni. Az egyik, hogy az akkori szín alatt esett sokat az eső, mondjuk az lehet, hogy ma is fog. A másik pedig, hogy akkor utoljára volt a fesztivál vendége Scooter, mindegy. Most bepótoljuk, amiről esetleg akkor lemaradtál. Jön a Break It Up, ugyanis most a fesztivál kedvencek sorában itt a Rádió 88 hétvégében.

0: Na hát, amíg Trump rontja, addig Katy Perry viszont javítja az amerikai-kanadai kapcsolatokat, hiszen a kanadai miniszterelnökkel jár, ugye, hogyha igazak a hírek. Ez a dal viszont nála az, amikor már annyira minden negatív sok dolog ér az életben, hogy egyszer csak ordítani tudná, hogy kiad magadból a feszültséget. Nos, hát ő így ordított, a dalt pedig az Orlando Bloom-mal való szakítás után írta meg. Nos, a traumák feldolgozására vannak azért más lehetőségek is, például Szeged programjai és a Szeged ifjúsági napok is ugye jelenek. Hát nézzük, mik az opciók ma ez ügyben.
1: A Rádió 88 ajánlja.
0: Nyilván a szín azért leural minden, de a Patkólovas Színház Morahalmon azért oda teszi magát a kultúra ügyileg. 19.30-tól indul a Szépség és a Szörnyetek. Például a Bárkában Dusán live setje kezdődik 9 órától, a Rakpart 62-ben pedig Túlpart Fesztel. Készültek egy tribute nappal, ahol az AC/DC, a Black Sabbath, a System of a Down vagy a Motorhead dalait hallgathatod meg. Valamint a Klub 88-ra is rátérik, ha már zenés programot emlegettem, itt a rezidens DJ-ink fognak este 8 és éjfél között zenélni, valamint Bűte Zsolt is lesz majd a kalauzod a szombat estében, és hát akkor a Szegedi Ifjúsági Napok kínáltában itt lesz ma a Pogány induló, Jude Law, a Blaha Louisiana, LL Junior, aki állítólag nagyon nagy bulival készül, a Fish, a Kaukázus, a Péterfi Boré és a Love Band, az Esti Kornél, a Belga is zenél, majd az Elefánt is, na meg a Gipó Cirkusz is egy orkesztra formátumban. Ez programajánló volt itt a 88-ban. Érezd jól magad, kapcsolj ki bátran, aki pedig nem vesz részt a színen, azoknak már csak egy napot kell kibírnia.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempó taxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempó taxi, vele megyek.
3: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol grill teraszunkon, csodálatos zöld környezetben nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remené 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
5: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
6: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
6: Rádió 88. Az életünk része.
7: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdőn. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
8: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezon végi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapd le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
9: Figyelem! A Europe Face modellügynökség ingyenes casting napot hirdet Szegeden augusztus 31-én. Legyél te is a Europe Face modellje. 13 éves kortól várjuk fiúk és lányok jelentkezését. Az info@europefacepont.com e-mail címre.
10: Hello Szeged! Passzold a véred!
11: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
12: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
13: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak. Most te jössz!
14: Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz.
15: Szeptember 4 Tisza Virág sportuszoda.
16: Részletek szegedsport.hu.
17: Szintbelépő megvan. Csajok, pasik, haver.
18: Megvannak. Buli? Na-na!
19: Kocsi kulcs?
20: Na, az maradjon otthon! Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
1: Ez reklám volt.

0: Kisebb esőt ígérnek az előrejelzések, de utána folytatódik a napos idő Szegeden. Este 17-18 fok várható. Mindjárt jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy kiengedték a kórházból a tegnap esti bungee jumping baleset sérültjét.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
0: Már az éjszaka kiengedték a kórházból a péntek esti bungee jumping sérültjét Szegeden. Mint arról korábban beszámoltunk, a szín harmadik estéjén egy balesethez hívták a fesztiválon szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgálatot. A bungee jumping darunál egy fiatalember egy szerencsétlenül sikerült ugrás miatt balesetet szenvedett. A jelenlévő mentősök azonnal ellátták, majd stabil állapotban a kórházba szállították. A szervezők tájékoztatása szerint a sérült vizsgálatai negatívak lettek, így ezután el is hagyhatta a kórházat. Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak ki Bordányban. A szőlő kivágás Bordányban egy új mezőgazdasági kísérlet kezdetét is jelentheti, ugyanis olyan növényeket telepítenek a területre, amik a homokhátság egyre forróbb, szárazabb időjárásában is életképesek lehetnek. A lehetséges jelöltek között a homokizab is szóba került. Tanács Gábor polgármester elmondta a helyiek ötleteit és várják.
3: Én azt látom, hogy az egész térségben ez problémát jelent. Nálunk is a gazdák közül nagyon sokan hagynak most a különböző szántóföldi növénytermesztéssel, tehát nekik is szerintem nagyon nagy segítség lenne az, hogyha találunk olyan vetőmagokat, vagy olyan növényeket, amelyeket utána ők is tudnak majd használni.
0: A Mohácsi csata 500. évfordulóján tartottak megemlékezést Mohácson. Magyar Péter miniszterelnök beszédében arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket, valamint egymást. Amíg képesek vagyunk egymásban magyart, honfitársat és embert látni, addig meg is fogunk maradni. A kormányfő arra is figyelmeztetett, egy kis nemzet nem engedheti meg magának, hogy önmagát gyengítse, és magyar forduljon magyar ellen. És már javában dolgozik új albumán Taylor Swift. A bennfentes források szerint az énekesnő nagyon elégedett az anyaggal, ami kezd kibontakozni. A sztár utoljára tavaly októberben jelentkezett új albummal, mely a The Life of a Showgirl volt, ami egy vérbeli popérával örvendeztette meg a fanokat. Arról nincs hír, hogy a következő lemez stílusa milyen lesz, de lehetséges, hogy visszatér a countryhoz az énekesnő, mert az utóbbi interjúiban egyre többet céloz rá. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: Nos, a Balatonig már eljutott idén Purple Disco Machine 10 napja, hiszen a Strand Fesztiválon zajlott, arra viszont én is kíváncsi lennék, hogy mit tudnának alkotni a Sophie and the Giants a élőben a partfürdőn. Hát ez most egy ilyen verbális cinkos kacsítás akart lenni a szervezők felé. Hát, ha most a Paradise viszont felvételről szól neked.

0: Karszalag?
1: Megvan.
2: Barátok, úton.
1: Te még mindig a tükör előtt.
2: A színre készülődéshez mi adjuk a zenét. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

Ez a 88 és 41 körül járunk, hát ugye a múlt héten már elmondtam, de hogy el ne felejtsd, most is elmondom, és egészen a benyújtási határidőig el fogom mondani hetente, hogy egyszeri 20 000 forintos iskola kezdési támogatást kaphatsz egy gyermekenként a szegedi önkormányzattól. Az igénylési határidő szeptember 15, jövő héten hétfőn pedig megnyílik egy újabb segítség is, majd hiszen karácsonyi és húsvéti csomagokra is lehet még minden mellett majd pályázni. Az igényléseket jövő héten hétfőtől lehet benyújtani, vagyis 31-től. A kérelmek leadási határideje pedig szeptember 28-a lesz, a csomagokat pedig az arra jogosultak igényelhetik. Az egyik feltétel, hogy az egyfőre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 260 000 forintot, és fontos az is, hogy egy családból egy fő gyújthat be kérelmet, valamint szintén csak az jogosult a karácsonyi és húsvéti csomagokra, aki valamilyen ilyen települési támogatást is igénybe vesz, azaz mondjuk részesül lakbér, rezsi vagy gyógyszer támogatásban, illetve igényel mondjuk temetési segélyt vagy gyermekvédelmi támogatásban is részesül. Na hát így hirtelen ezekkel tud akkor a hónod alá nyúlni ugye a szegedi önkormányzat, köszi neki érte. Mi pedig az ebéd melletti hangulat hóna alá nyúlunk most Élok és James Arthur közös dalával. Az én szerepem, hogy beazonosítsam neked a dalt, ők pedig előadják most a Work With My Love-ot a folytatásban a közérdekű infókutatásban.

0: mivel futsz össze véletlenül?
1: Ezt nem tudjuk.
0: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-at tudsz hangolni.
1: Rádió 88, a szín is

0: Jennifer Lopez együtt vérigele már én is a Tonight-ot, a szín utolsó estét. Hát ez lesz az első olyan napom, amikor másnap semmilyen meló nem vár rám. Akire viszont még a délután vár majd egy kis meló itt a 88-ban, ő Bűte Zsoltina, meg Szeri Csabi lesz. Zsolti egyután 4-ig, majd 4-től 8-ig Csabiban, 8-től ismét Zsolti lesz majd a műsorvezetőnk. Ahogy nézem, annyi, hogy Zsolti még a rezidens DJ-inkkel is kiegészülve vezényli le majd 8-tól a színre fölkészülést a Klub 88-al. Én Brunner Krisztián mondok most egy laza elköszönést, kint alizunk este a partfürdőn, 7 órától leszek kint, egészen fél 9-ig biztosan a Rádió 88 rendezvény helyszínén. Én viszont most a figyelmedet is megköszönöm még mindemellett, a viszont hallásra jövő héten szombaton, jó bulizást, hogyha kimész, jó pihenést, ha nem, ha kimész, pedig találkozunk.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv, és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
3: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj!
1: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi!
3: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
3: Az életünk része.
5: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
6: Színfelépő megvan. Csajok, pasik, haverok megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
7: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
8: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogató jegy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged földszintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarykacsaverseny.hu.
9: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
10: Az Ásotthalmi Foodbank projekt eredménye, hogy kialakult egy stratégiai módszertan a termőföldi élelemmentésre. Ez a szakmai dokumentum lépésről lépésre és megfelelő jogszabályi környezetben ezekkel kiegészítve segít. Ásotthalom célja, hogy megossza a régióban és nemzetközileg is ezt az élelmiszermentő stratégiát, és más települések számára megmutassa az összefogás ezen formáját. A projekt partnere a Szerbiai Vajdasági Élelmiszerbank, akik együttműködésével mindkét országban népszerűsítjük a kiépített adományrendszert. Ásotthalom emellett egy telefonos applikációt is készített a projektben, ahol a lakosok ingyenesen foglalhatják le a mentett élelmiszercsomagokat, ezzel bárki számára elérhető modern és alacsony küszöbű adományrendszer épült ki, emellett pedig beszereztünk egy járművet is, amelyel az adományok szállítását el tudjuk végezni. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább, a hasznos információk elérhetőek projektünkről, Ásotthalom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
9: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásotthalom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
7: Ez reklám volt.

0: kell, hogy mi szóljon?
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Az életünk része.

0: Öreg ember nem rakéta, szoktuk beszélni a barátaimmal, kb. Így érzem magam most így a harmadik színes nap után. Na de van még egy szombat esténk, amikor bele kell húzni természetesen. Szép délután kívánok neked, én Büta Zsolt vagyok, most jön az időjárás jelentés, utána jönnek a hírek Nagy Ágitól, majd pedig Reg & Bowman dala fog megszólalni, érkezik a Human.
1: Úgy néz ki, továbbálltak a felhők Szegedről, és marad a napsütés. Ezért figyelj a bőrödre, mert könnyen leéghetsz, és olyan vörös lehetsz, mint Ron Weasley a Harry Potterből. Hogy jön ide a Harry Potter és Ron? A hírekben szó lesz az ikonikus szerepről is. Megalakult az útjelző, látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, amely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. A hálózat közös szakmai javaslatokkal és állásfoglalásokkal segíti az érdekképviseletet. A vakok és gyengénlátók Csongrád-Csanád vármegyei egyesülete alapító tagjaként vesz részt a munkában. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy egyebek mellett a látássérült utasok közlekedési nehézségeit mutatják be.
2: Szeretnénk, hogyha nem csak akkor jelennék meg, amikor fehérbót nap van, vagy egy látássérült ember az nem csak akkor, amikor valami különlegeset tesz, vagy amikor éppen ünnep van, és akkor lehet egy kicsit sajnálni, hanem legyen egy ilyen általános megjelenése, vagy lehessen akár szakemberként is, például a médiában jelen.
1: Apokaliptikus látvány fogadja az arra járókat Szeged határában az 55-ös út közelében fekvő Gumistónál. A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételeken hatalmas kiszáradt, mélyen összerepedezett meder részek láthatók, a megmaradt sekélyvízben és annak szélén pedig elképesztő mennyiségű gumiabroncs hever. A képeken vannak olyan partszakaszok, ahol szinte egymást érik a régi gumik. A Szegedi Vízmű ZRT még dolgozik azon, hogyan tudják megtisztítani a tavat. Leállították a tiszalöki vízerőművet a Tisza rendkívül alacsony vízállása miatt. Az erőmű elsődleges feladata a vízhozam szabályozás, az energiatermelés csak másodlagos funkciója. Tiszalök és térség energiaellátása továbbra is biztosított, miközben a paksi atomerőmű teljes kapacitással termel. A tervek szerint a következő hét során a Tiszalöknél tartott 420 cm-es vízszintből 20 cm-t leengednek, ezzel jutatva némi többlethez a folyó alsóbb szakaszait. És végül újra régi karaktere Ron Weasley bőrébe bújik az eredeti Harry Potter filmek színésze Rupert Grint. A Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway musicalben New Yorkban Ron felnőtt változatát fogja alakítani. A színész először 11 éves korában játszotta a szerepet, most pedig már 38 éves. Jövő februártól 4 hónapon át lesz látható a színdarabban, mely Harry, Ron és Hermione felnőttkori életét követi nyomon, 19 évvel a könyvsorozatban leírt eseményeket követi. Ron és Hermione ekkor már házasok, és a lányuk jár a Roxfordba. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Nem igazán tudja eldönteni az időjárás és az ég meg a felhők, hogy most akkor legyen eső vagy ne legyen eső. Én sem tudom megmondani, hogy melyik a jobb, hogyha kapunk valami zuhét a nyakunkba így az este előtt, vagy pedig nem. Az viszont biztos, hogy jön a Reg & Bowman és a Human.

Tajdáj énekelte Shakira, ez a 88 hétvége Szeged kedvenc zenével, ráadásul olyan dalokat válogatunk, amelyek fesztiválokon megjelentek, vagy pedig megszólaltak és ahhoz kötődnek. Én Büte Zsolt vagyok, és nagyon szép időnk van, 29 fok van Szegeden, egy kicsit borús az ég, de a nap próbál kikandikálni, úgyhogy valószínűleg elmarad az a beígért kis zápor. Közben pedig ránéztem, hogy mi a helyzet Szeged útján, és találtam egy fontos infót is. Városon kívül az M43-ason és Kisteleknél találkozhatsz rendőrökkel, hogyha van hasznos információt, amit megosztanál velem és a 88 hallgatóival, akkor küldd el a 3299-88-88-ra. Ez a hétvége teljes mértékben fesztivál hangulatba telik, itt a 88-ban olyan dalokat is válogatunk, jön Morcsiba és a Rome Wasn't Built in a Day.

Kell egy ház, énekelte az Ári Mafia, ezt a hétvégét pedig fesztiváldalokkal töltöttük meg itt a Rádió 88-ban. Ha még nem tetted, akkor pedig töltsd ki a zenei tesztünket, amit a rádió88.hu/zene oldalon találsz, hiszen nyerhetsz ezen a héten is egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Itt a Rádió 88-ban mindjárt jön Jazz Glind, előtte pedig Sienna Spiro énekel.

0: Szombat délután is csak Szeged kedvenc zenét játszok, ez a Rádió 88, az életünk része. Taylor Swift énekelt, és ez volt a Cruel Summer. Mindjárt érkezik a Halott Pénz, akik idén is nagy bulit csináltak a színen, a Máshol című zenéket fogom játszani a programajánló után. Este 7:30-kor kezdődik a Patkolova Színházban Mórahalmon a Szépség és a Szörnyetek című előadás. A Rakpart 62-n 18-kor veszik kezdetét a Túlpart Fest. A rock történelem meghatározó zenekarai kerülnek majd a középpontba. A Bárkában 9 órától DJ Dusán lesz a zenefelelős, és természetesen van még egy szombati színes napunk. Olyan előadókkal és fellépőkkel, mint a Pogány Induló, Jude Law, Blaha Luisán, a T-Deni, Esti Cornél és a Gipó Cirkusz. Csak néhány név, akikre bulizhatsz ma este. Itt a Rádió 88-ban pedig este 8 órától jön a Klub 88, 4 DJ-vel, 4 mixel.
1: Dani!
2: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Bőrönd. Naptej. Napszemüveg.
3: És a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
4: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
5: Asszisztens, mit látunk?
6: Súlyos kijelzőtörés, akkumulátor 68%, töltési problémák.
5: Nyugalom, már láttunk rosszabbat is. Készítsék elő az új kijelzőt.
7: Ha az iPhone-od bajba kerül, vidd biztos kezekbe. Az Apple Klinikán gyorsan, minőségi alkatrészekkel és garanciával javítják meg a telefonodat. Apple Klinika, ahol minden iPhone kap még egy esélyt. Szeged, Jósika utca 4.
8: Szeptember 4-én szombaton már 11. alkalommal úsznak a kacsák a Tiszán. Startolj te is az Azera Investments Rotary jótékonysági gumikacsa versenyen. Támogatói egy megváltásával te is megnyerheted a 150 ajándék egyikét. A fődíj egy Xbox. Keresd standunkat szeptember 4-éig az Árkád Szeged föl szintjén, a Csillagautós iskola ügyfélszolgálatán, vagy a rendezvény napján a verseny kezdetéig 14 óráig a partfürdő. További részletek rotarikacsaverseny.hu.
9: Szintbelépő megvan. Csajok, pasik, haverok megvannak. Buli? Na-na! Kocsi kulcs? Na, az maradjon otthon. Mi elviszünk a buliba, és haza is viszünk. SKT. Te bulizol, mi vezetünk.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda. Japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
13: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
12: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
14: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
4: Ez reklám volt.

0: két óra kopogtat már a képzeletbeli ajtónkon. Ez a Rádió 88, az életünk része. Nagyon szép délután kívánok neked, hogyha mostanában kapcsolódtál be. Én Büta Zsolt vagyok, mindjárt kiderül Nagy Ágitól, hogy mi lesz ezzel a fránya időjárással, jön eső, nem jön eső, és hogy milyen események, fontos események történtek a nagyvilágban, utána pedig más mi énekel.
1: Többször megfájdulhatna a fejünk, de ezt tudjuk be annak a hidegfrontnak, ami térségünket is érinti. Estére hűvösebb lesz, 17-18 fokig hűl a levegő. Mindjárt jönnek a hírek, ahol egy kalocsáról ellopott kis repülőről is szó lesz, ami miatt még a katonai vadászgépek is felszálltak.
2: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része.
2: Két hónapig tart a lift felújítása a Szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán. A felújítás idején a megszokott lift helyett kizárólag a teherlift üzemel, ráadásul annak használata is lift kezelő közreműködésével történik. Hétköznap reggel 7 és délután 3 óra között meg kell várni a lift kezelőt, aki segít a teherlift használatában. Délután 3 óra után a betegeknek a portás vagy az ügyeletes beteghordó segítségét kell kérniük. Ezért a klinika arra kéri az érkezőket, hogy a működő liftet elsősorban mozgásukban korlátozott betegek, betegszállítók, valamint a betegellátáshoz szükséges szállítmányok számára hagyják szabadon. Élelmiszermentő applikációt készített Ásotthalom. Az Ásott app egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Paprenát a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszer tudnak fenntartani.
3: Az elmúlt két éves statisztikánk az az, hogy több mint 20 tonna mennyiségű élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és tartós élelmiszert tudtunk menteni, és gyakorlatilag már 3200 olyan adományozotti család, vagy adomány átvevő partnerünk lépett be a programba, akik rendszeres adományozottaink.
2: Még a katonaság vadászgépeit is riasztani kellett szombat reggel, miután egy részeg férfi eldobott egy kis repülőt Kalocsáról, majd Paks felé indult, végül kényszerleszállást hajtott végre. A férfi a landolás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták végül a 24 éves szomori férfit, és most azt vizsgálják, hogy az alkoholon kívül fogyasztott-e mást is. Továbbá a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai és az ország többi repülőterén is. És végül újabb világsztár állt Makó Szilveszter magyar fotós és divattervező kamerája elé. Korábban például Rihannát, Bad Bunnyt is fotózta, de 2025-ben Miley Cyrus-szal is volt szerencséje dolgozni. A legutóbbi alanya pedig nem más, mint Cardi B volt, akivel a Vogue címlapjának elkészítése miatt hozta össze az élet. A Rádió 88 híreit Nagy Ákitól hallottad.
4: Csendes az élet szerencsére Szeged útjain, viszont rendőrökkel találkozhatsz Kisújszállásnál, Kisteleken és az M43-ason. Ha van hasznos infód az utakról, írd meg kérlek a 32 99 88 88-ra. Most jön Miles Smith és a Drive Safe.

You Drive Me Crazy énekelte Britney Spears, ez a Rádió 88 hétvége Szeged kedvenc zenével, és tegnap a színen kb. Az összes ismerősöm az őrületbe kergetett a Rádió 88-as Lufikkal, sárga Lufikkal, hogy hol lehet kapni, van-e még, stb. És szerintem azt hiszem, hogy még van talán, de nem akarok hülyeséget mondani, viszont mindenképpen érdemes ma is kilátogatni a Rádió 88 standjához a szegedi ifjúsági napokon. Most pedig megyünk is tovább, hiszen mindjárt jön a Carson Coma, egy igazi fesztiválos zenekar, az osztálytalálkozót fogod hallani tőlük, a Stálium.

Hajnalig még van idő, de jó, hogyha tudod, hogy 19 fok lesz majd akkor, és korra reggel mindjárt jön a Sugar Love dala itt a 88-ban. Holnap egyébként nem lesz panasz az időjárásra, csendes, napos, nyári időben lesz részed, 35 fok lesz a csúcs, nagyon sok napsütéssel, úgyhogy ha napra mész, akkor mindenképpen keneges be magad, és fogyaszt nagyon sok vizet.

0: zenei eseménye sztárfellépőjétől Calvin Harris-től szólt a Blessings itt a fesztiváldalok hétvégén a Rádió 88-ban. Ma is kint lesz a 88 egyébként a színen, délután 4 órától élőben fog szólni Szeri Csabi a helyszínről, úgyhogy látogass meg, és adj neki egy nagy pacsit, hogyha teheted. Mindjárt jön a Train itt a 88-ban.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik.
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sörkorsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More. Szeged, Vitéz utca 24. Campus. A hely, ahol jó lenni.
5: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Megérkezett

0: 0623-as telefonszámon.
1: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
2: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled maradt Szeged hangulata.
1: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
2: Rádió 88. Az életünk része.
3: Hello Szeged! Passzold a véred!
4: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág sportuszodában.
3: A Szegedi Sport és Fürdők és az STSZDA-k idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
4: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág sportuszoda.
3: Részletek szegedsport.hu.
2: Ez reklám volt.

0: Belehalok szólt itt a Rádió 88-ban a fesztivál dalok hétvégén, és atya világ, hogy mekkora buli csinált tegnap megint Majka. A szegedi ifjúsági napokon nagyon jó volt, ma pedig természetesen jön majd a folytatás és a záró nap. Én Büta Zsolt vagyok, most jönnek a hírek és az időjárás jelentés Nagy Ágitól, utána pedig Lost Frequencies és a The Feeling című zene.
1: Legyen nálad egy laza pulcsi, ha hajnalban érnél haza, mert csak 18 fok lesz. A hét utolsó napján azonban marad a hőség, 34 fokot várhatunk Szegeden. Rögtön hozom a híreket, ahol a Jate díjról is szó lesz.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv és...
2: Rádió 88, az életünk része. Azaz. Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel délután 4-től a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
2: Yeah.

0: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor a JATE díj testület egyik tagja elmondta, mivel jár a díj.
1: Megkapja a díjat, ami jelent egy szerintem nagyon ízléses kis posztikát, oklevelet, illetve az 5000 dolláros díjat. Talán azt úgy érdemes megemlíteni, hogy valamilyen értelemben, mivel ezt Katia Nobel-díjával alapította, valahogy talán a Nobel-díjhoz is kapcsolható a történet.
0: Ismét zajlik a munka Hódmezővásárhelyen a Tótmalom utcában. A kivitelező a régi szakasz felújításához látott hozzá. Az önkormányzat augusztus 15-én adta át a munkaterületet. Ez a beruházás a magyarépítők.hu oldal információi szerint 422 méter hosszú útszakaszt érint. A fejlesztés a közműhálózatot is érinti, ahol 91 méternyi régi vezetéket bontanak el, a helyére 98 méteren új kábelt feszítenek. Az új oszlopokra ledes közvilágítási lámpatestek kerülnek majd. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. És végül egy viking nő 1300 éves sírját fedezték fel dán régészek, ahol számukra is meglepő módon a viking korszakból származó textildarabokat és egy brostűt is találtak. Úgy fogalmaztak, hogy a leletek állapota egyszerűen varázslatos, tekintve Dánia ezen részén a talaj kimondottan savas jellegű. Egyébként a nő fogsora is jó állapotban maradt meg, ezért a kutatók remélik, hogy a lelet segítségével részletesebben is tanulmányozhatják őseik életét. Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Dash és Youngfly-dal a Pannónia is meg fog szólalni ebben az órában, itt a Fesztiváldalok hétvégéjén a 88-ban, előtte pedig érkezik Lost Frequencies-től a The Feeling, szóval igazán változatos dalok jönnek, amiért érdemes velem maradnod a folytatásban is.

fesztivál dalok hétvégén is érdemes a zenére fókuszálnod, és kitölteni a zenei tesztünket, amit a rádió88.hu/zene oldalon találsz, hiszen nyerhetsz egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, hogyha ezt megteszed. Még egyszer, rádió88.hu/zene, ez az aloldalunk. Itt a Rádió 88-ban pedig most jön Pinktől a Just Like a Pill, utána pedig Ed Sheeran énekel.

Rádió 88 csapata már kint van a Szeged ifjúsági napokon, és készül a ma délutánra és estére. Ráadásul Szeri Csabi délután 4 órától élőben, egyenesben vezeti onnan a helyszínről a műsort. Én Büte Zsolt vagyok, most jön Inától a Sun Is Up, utána pedig az Imagine Dragons zenéjét játszom neked.

0: jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Visszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.

0: Le a kalappal előtted, és hatalmas köszi, hogyha ma este és éjszaka dolgozni fogsz, és segítesz a fesztiválozóknak, akár eljutni A-ból B-be, akár azért, mert mondjuk rendőr vagy, és vigyázol mindenki biztonságára, vagy pedig mondjuk mentős, és természetesen odafigyelsz, hogyha valaki esetleg éppen nincs olyan jól. Hogy milyen programok válnak egyébként ma Szeged, ez most mindjárt kiderül, utána pedig jön az Imágó Mundi. Ma is igencsak színes lesz a szegedi ifjúsági napok kínálata, a Pogány induló, Jude Law, Svoli, a Blau Luizán, a Tídeni, Esti Kornél, Belga Elefánt, Zsipó Cirkusz, csak néhány név, akikkel együtt töltheted a ma estét és ma éjszakát a fesztiválon. A Bárkában 9 órától Dusán keveri a zenéket, a Patkó Lovasz Színházban Mórahalmon 19.30-kor kezdődik a Szépség és a Szörnyetek című előadás, itt nálunk pedig este 8-kor indul a Klub 88.
1: Napközben is dolgozol.
2: Mi is? Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
5: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Hello Szeged! Hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmap.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
5: Rádió 88, az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Nyaralás közben ne a zenékkel bajlódj.
5: Indítsd el a Rádió 88 appot, és már szólnak is Szeged kedvenc zenéi.
2: Úton, vízparton, pihenés közben veled marad a szegedi hangulat.
5: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt. Rádió 88.
7: Az életünk része.
8: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 43 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
9: Füzetek, tolltartó, tornacucc. Ne aggódj! A Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
10: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó, modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
11: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
12: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
13: A Foodbank projekt 2024. szeptember 1-én indult a Magyarország-Szerbia határon átnyúló program keretében Ásotthalmon. Célja az általános jólét megalapozásához szükséges élelmiszereket eljuttatni, megfelelő mennyiségben és minőségben a szociálisan rászoruló családok részére. Ásotthalom polgármestere Pap Renáta beszélt az eredményekről.
14: Egy egyedi élelmiszermentő folyamatrendszert épített fel Ásotthalom, ahol a település lehetőségeire és erősségére alapozva a szántóföldi primör zöldség és gyümölcsmentés került a fókuszba. A projekt keretén belül sikeres együttműködési megállapodást kötött Ásotthalom nagyközség önkormányzata már 16 olyan támogató partnerrel, akik évente jelentős mennyiségű adománnyal látják el ezt az adományrendszert. A termelői adományprogram keretében helybéli gazdálkodók, mezőgazdasági őstermelők, feldolgozó és csomagoló üzemek csatlakoztak az adományozási rendszerünkhöz. Így két év leforgása alatt körülbelül 20,5 tonna mentett élelmiszer került kiosztásra a szociálisan rászoruló ásotthalmi családok részére. Az adományozóknak köszönhetően többek között cékla, burgonya, jégsaláta, narancs, zöldhagyma, kukorica, sárgarépa, a tavaszi zöldségcsomagok, emellett ásványvíz, tartós élelmiszeradományok is kiosztásra kerültek a Foodbank projekt keretében. A támogató partnerek élelmiszeradományainak és a sikeres adományozási rendszer működésének köszönhetően közel már 3200 család, továbbá civil szervezetek részesültek tartós élelmiszer és vagy primör zöldséggyümölcs adományban Ásotthalmon. Ments élelmet, ments életet, ezt a mottót jó szívvel adjuk tovább. A hasznos információk elérhetőek projekt projektünkről Ásott Halom honlapján és a Foodbank program Facebook oldalán is.
13: Ez az interjú az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg, az Interreg 6 IPA Magyarország-Szerbia együttműködési program által. Az interjú tartalmáért teljes mértékben Ásott Halom nagyközség önkormányzat vállalja a felelősséget, és a semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és vagy a programot irányító hatóságok állásfoglalását tükröző tartalomnak.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Délután 4 órától Szeri Csabi vezeti a műsort élőben a Szeged ifjúsági napokról. Köszi, hogy velem voltál este 8-kor, újra jövök majd a Klub 88-al. Büte Zsoltot hallottad, addig is jó 88-ozást! 88!

0: Sakirát hallgatjuk a Whenever, Wherever-rel itt a 88-ban, és ahogy azt egyébként Büte Zsoltics az imént említette, különleges helyszínről jelentkezünk, ahogy az egyébként a szerdában, a csütörtökben és a péntekben is jellemző volt, a Rádió 88 Szegedi Ifjúsági Napokról, még a mai napon is. Hát ugye a negyedik napja ez a fesztiválnak, kicsit talán egyébként ilyen álmoskás tekinteteket is látni, némi kis szemerkélő eső is volt, de hát ugye azért megszokottuk, hogy itt a térségben nagy esőre nem kell számítani, viszont mindjárt friss információk között kiderül, hogy esetleg erre rácáfolnak-e az égiek. Viszont ami biztos, hogy sok érdekességgel, sok témával és rengeteg jó dallal készültünk, és mindenféle jóval a partfürdőről, a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezik. Tehát egészen 8 óráig a Rádió 88 hétvége a folytatásban, viszont mindenek előtt a friss információk, már is érkezik Ági.
1: Hajnalban és akkor a reggeli órákban érdemes előztetni, mert akkor 20 fok alatt lesz a hőmérséklet. Napközben azután visszatér a hőség, Szegedre 34 fok is lehet. Most jönnek a hírek, ahol a szociális tűzifa is szóba kerül. Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak ki Bordányban. A szőlőkivágás Bordányban egy új mezőgazdasági kísérlet kezdetét is jelentheti, ugyanis olyan növényeket telepítenek a területre, amik a homokhátság egyre forróbb, szárazabb időjárásában is életképesek lehetnek. A lehetséges jelöltek között a homokizab is szóba került. Tanács Gábor polgármester elmondta, a helyiek ötleteit is várják.
2: Én azt látom, hogy az egész térségben ez problémát jelent. Nálunk is a gazdák közül nagyon sokan hagynak most a különböző szántóföldi növénytermesztéssel, tehát nekik is szerintem nagyon nagy segítség lenne az, hogyha találunk olyan vetőmagokat, vagy olyan növényeket, amelyeket utána ők is tudnak majd használni.
1: Először egy pukkanásra, majd sűrű gomolygó füstre lettek figyelmesek a szomszédok az egyik szegedi Vértói úti 10 emeletes panelban. A helyszínre több tűzoltó és mentő is érkezett péntek este. A tűzoltók két embert, egy idős házas párt mentettek ki az épületből. Egyiküket az ablakon keresztül hordágyon hozták ki, míg az idős nőt a tűzoltók kísérték ki. A tűz eloltása után sem pihentek a lánglovagok, mert még hosszasan hűtöttek oxigénpalackokat. Az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os évi pályázat kiírásához 5 milliárd forint áll rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához több mint 4,4 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. És végül fényes nappal lopott tele egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két pofátlan tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget, és elmenekültek a helyszínről. A tolvajokat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csak nem 2 milliárd forintnak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Áginak nagyon szépen köszönjük a friss információkat. A 88 pedig valóban a Szegedi Ifjúsági Napokról, a partfürdőről jelentkezik egészen este 8 óráig a Rádió 88 hétvége. Innét szól sok érdekességgel, illetve Aleph Farben és Graham Candy közösével már szól a She Moves itt a 88-ban.

0: Közösen a Tele a szívem szólt a Rádió 88-ban. Az életünk része a Szegedi Ifjúsági Napok, és pont onnét jelentkezünk, és a Honeybees életének is a része volt egyébként ez a fesztivál, hiszen ugye a szerdai napon akár velük is lehetett találkozni, sőt, meg is szólaltak itt a 88-ban. Az STS színpadán pedig jelenleg a Membrán zenél, viszont sok izgalmas és különleges dolog történt már ott. Például Noah is verselt dalszövegeket, itt áll velem szembe, szervusz, üdvözöllek!
1: Üdvözlök mindenkit! Igen, én Péter Fibori and the Love Band-től mondtam a szövegrészleteket.
0: Na, honnan jött ez a különleges történet, hogy így fordulsz a dalokhoz, dalszövegekhez? Adja magát a dolog?
1: Igen, egyébként ez nagyon jó. Én amikor gyerek voltam, nagyon sokszor szavalgattam dalszövegeket, és 2 éve, amióta az egyetemnek a kulturális irodája felkért, mert már tavaly is mondtam dalszövegeket, tavaly Sissit szavaltam, idén meg ugye Péter Fiborit. Hát nagyon-nagyon jó érzés, és teljesen más atmoszférája van az egésznek, mint amikor az ember elénekel egy dalt. Igen, adja magát.
0: De mit ad neked egyébként?
1: Megnyugvást. Nyilván szabad kezet kaptam, én tudtam összeollózni a dalszövegeket kedvemre, szóval a saját lelki állapotomat szerintem átadtam most a hallgatóknak. Nagyon jó volt, tényleg.
0: És gyerekkorban hogy jött ez? Nem tudom, Gangsta Zoli dalokat? Vagy mivel kezdődött ez?
1: Hát nem, én igazából versmondással foglalkozok már 11 éve, és nyilván ez csak úgy jön. Én először még Rúzsa Magdit szavalgattam otthon, mert őt mindig nagyon-nagyon szerettem gyerekként, és akkor ez így belém ivódott.
0: Melyik a kedvenced egyébként? Van most aktuális kedvenced? Olyan dal, amit jó szavalni?
1: Kitől?
0: Hát bárkitől, bármilyen kedvenc, amire most azt mondod, hogy na, az a legjobb, legvagányabb.
1: Hát most a kedvencem az szerintem Péter Fiboritól volt, és a Ne keresd az igazit, az én voltam című száma, mert nagyon-nagyon jó, zseniális.
0: És kik azok, akiket még egyébként bírsz, akik tényleg olyan szövegeket, dalszövegeket írnak, ami közel áll hozzád?
1: Ahogy említettem, Rúzsa Magdi, én Báj Alexot még nagyon szeretem, én azt gondolom, hogy ő egy nagyon intelligens ember, és ez átjön a dalszövegeiben. A Halott pénzt is nagyon szeretem. Én őket mondanám.
0: És ha versről van szó, ha már mondtad, hogy szavalással, verseléssel foglalkozol, ki a kedvenced? Akár kortárs, akár korábbi szerzők.
1: József Attila, csak is, meg Terék Anna, hogy mondjak egy kortársat is.
0: És miért? Egyik és miért másik?
1: József Attila engem azért fogott meg, mert pont 100 évvel az ő születése után születtem én is meg, és pont 100 évvel utána kezdtem el tanulni az egyetemen. És nekem ez ilyen furcsa párhuzam, és nagyon sok szövegében megtaláltam mostanában magam, hogy ő hogy küzdött azért, hogy elfogadják. Terék Anna pedig egy vajdasági költő, és én egy vajdasági lány vagyok, és nagyon sokat ír a külhoniságról, hogy nem tud mindig beilleszkedni, és nekem ő is nagyon-nagyon sokat adott.
0: Merre tovább most? Maradsz ilyenkor még bulizni? Valamit megnézel ma?
1: Persze, hogy itt leszek egész este.
0: Oké, és mikor találkozhatunk veled akár bárhol verselve?
1: Legközelebb most gondolkodnom kell, Kehida Kustányban fogok fellépni, a Balaton felett, majd a Pajta Színházban.
0: Hát az izgalmasan hangzik, jó verselést kívánok, és köszönjük, hogy itt voltál meg, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Noával dumáltunk, aki egyébként az STS színpadán Péter Fibor dalt verselt, ahogy az imént is említette. Itt a 88-ban pedig egyébként egészen este 8 óráig innét a műsor, a folytatásban pedig Rowan Lenny dala érkezik már is. A Love Me Not Soul, itt a 88-ban, a Rádió 88 hétvégében.

0: Becky Hillt hallgattuk a Wish You Well-al itt a 88-ban, akár mondhatjuk azt, hogy ez igazi fesztiváldal, hát na-na, hiszen ugye ezek kapják a főszerepet, és ezek érkeznek szépen sorban egymás után a 88-ban, ezen a hétvégén, még a mai napon is, aztán holnap is, hát már mint egy levezetéseként a szegedi ifjúsági napoknak, ahon itt élőben és egyenesben jelentkezik a Rádió 88 hétvégi műsora. Hát itt, ami nem történik meg, az máshol se. Az előbb egyébként maskarások érkeztek, cirkuszi imitáció vonult itt végig az előttünk lévő placon, most pedig, ha minden igaz és jól mondom, mert nem értem utol őket, a honvédség szakemberei, mintha egy robot kutyát vezettek volna egyébként itt végig, magától ment, talán a bombakeresésben használják őt. Úgyhogy sok minden történik itt, és hát egyre inkább nagyobb a tömeg. Itt van velem szemben például Bence is. Szia Bence, te honnét érkeztél?
1: Hát én éppenséget tápéi vagyok, szóval nekem közeli a fesztivál, és én nagyon élvezem, szóval.
0: És ahogy a hangodon hallom, neked nem ez az első napod.
1: Hát igen, ez már a negyedik és legjobb, most már a Máglikört várom, és utána Jude Law, meg ilyenek, ahogy látszik a pólómon is, szóval.
0: Igen, pont akartam, hogy Jude Law-s pólóban vagy, tehát hogy ő a legnagyobb kedvenc, hogy őt vártad idén a legjobban?
1: Tessék?
0: Őt várta, a Jude Law-t a legjobban az idén?
1: Legjobban inkább a Máglikört, mert nagyon feltörekvő banda, és bízok bennük, szeretem őket, sok szerencsét kívánok nekik a koncerthez, de Jude Law-t is nagyon vártam, tényleg.
0: Hogy fogod bírni hanggal Jude Law koncertjét?
1: Nehezen, az biztos, hogy nehezen.
0: Na jól van, köszönöm, hogy beszéltünk. Bence is itt van, és hát tényleg rengetegen, igazi pesgés a partfürdőn, ahogy az egyébként várható is volt. És akár egyébként a Rádió 88 sátrát is érdemes fölkeresni. Néhány kis meglepetéssel készültünk. Na meg hát természetesen a Szingli 88 játékunk és kampányunk is bizony-bizony tart, hogyha úgy tetszik, hiszen ugye a sárga lufikból nem elég. Ide bekukkantunk egyébként saját magam mögé, ahol készül a lufi gyárba, hogyha úgy tetszik. Itt gőzerővel készítik a kollégák egyébként elő a sárga lufikat, amelyeket egyébként hát főleg szingliknek adunk, ugye, és a cél az, meg az információ, hogy akinél sárga lufi van, az nyugodtan és bátran oda lehet menni, lehet vele beszélni, hiszen hát pont azért van nála a sárga lufi, hogy jelezze, hogy ő nyitott az ismerkedésre, ezzel is megkönnyítve egyébként a fesztiválnak ezen részét, úgyhogy állunk rendelkezésre ezen a téren is, de akár egy közös rövid kis beszélgetésre is. Egyébként az imént említettem, hogy pötyörgött az eső, hát csak emlegetni kellett, mert hogy már is napsütésbe fulladt egyébként itt a partfürdő, mert hogy habár, ahogy néztem a különféle radarképeket, van, ahol lehet, hogy felhő cikkelyezi az eget, nem úgy itt a partfürdőnél, itt valóban a napsütésé a főszerep, meg a jó hangulaté és a zenéké, egyre inkább több színpadon indul be a buli, mi pedig egészen este 8 óráig innét jelentkezünk, a folytatásban pedig Olivia Dinnek adunk lehetőséget, hisz ő is szegedi kedvenc, So Easy szól már is tőle itt a 88-ban, ez alkalommal a szegedi ifjúsági napokról, időben és egyenesben.

0: A Compact Disco is a te megijén a 88-ban. A Rádió 88 hétvége pedig egyébként parádés napsütésben, most hát tényleg ezt kell mondani, a szegedi partfürdőről jelentkezik a szegedi ifjúsági napokról, ahol egyre többen vannak, akár egyébként itt az előttünk lévő járdaszakaszon, vagy sétálószakaszon is, és hát a színpadoknál is szépen lassan azért beindul a produkció. Az STL színpadnál itt mögöttünk egyébként a Membrán zenél, amiből lehet, hogy némi ízelítő is hallatszik adásban. Viszont a nagy színpadon is hamarosan érkezik majd a Máklikör, Pogány indulóra, Judlóra és Sellyre is lehet majd a mai napon számítani, de jön a Blaha Louisiana, Tideni, a LL Junior, vagy akár egyébként OG Floor is. A Well Hello most így magányosan, vagy legalábbis az egyik fele, hogyha úgy tetszik, egy olyan formációval és megjelenéssel, amire egyébként nagy igény mutatkozott korábban, és a szegedi ifjúsági napok közönsége is találkozhat majd ezzel, de például akár Netz Party is érkezik és lesz, sőt a Klub 88 DJ-je Stephanie zenél majd, akivel a későbbiekben beszélgetünk is, terveink szerint már ide tart a helyszínre, úgyhogy őt is próbáljuk elcsípni, és hát különleges helyzetjelentések, amikre egyébként ez alkalommal a partfürdőről, a szegedi ifjúsági napokról lehet számítani. Na meg érkeznek most néhány hirdető ötlet és ajánlat, aztán pedig a Gliss 2000 egy igazán kellemes dallam itt a 88-ban, pillanatok múlva.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Plaza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Plaza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Plaza Autómosó.
4: Bőrönd, naptej, napszemüveg
2: és a Rádió 88. Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt és vidd magaddal Szeged kedvenc zenéit a nyaralásra is.
4: Strandon, úton, pihenés közben legyen veled a Rádió 88 és Szeged hangulata.
5: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
6: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolisban. Vásárolj online az augusztus 20 promókóddal, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
7: Hello Szeged! Passzold a véred!
8: Szeptember 4-én 11 és 17 óra között véradás a Tisza Virág Sportuszodában.
9: A szegedi sport és fürdők és az STS-edeák idén is együtt hív pályára egy jó ügyért.
8: Szeged Sport Egyesületei már csatlakoztak, most te jössz! Agyvért és ezzel a passzal akár 3 embernek is segíthetsz. Szeptember 4, Tisza Virág Sportuszoda.
9: Részletek szegedsport.hu.
10: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
11: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
12: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
13: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött kötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
14: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Prémium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig. Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár. Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Prémium Piac Szeged Facebook oldalán.
15: Füzetek, toltartó, tornacucc. Ne aggódj, a Szegedi Osamban mindent megtalálsz egy helyen az iskola kezdéshez. Intézd el a sulis bevásárlást gyorsan és okosan. A Szegedi Áruházban óriási választékkal és szuper árakkal várunk, hogy gördülékenyen induljon a tanév. Irány a Szegedi Osan. Spórolj okosan!
1: Ez reklám volt.

0: Mit vegyél fel?
1: Kivel futsz össze véletlenül?
0: Ezt nem tudjuk.
1: Egy biztos, a legjobban az újabb fesztiválnapra a Rádió 88-al tudsz hangolni.
0: Rádió 88, a szín is az életünk része.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A Margaret Island és Humo Daddy is a Fest szerelemmel itt a 88-ban a partfürdőről, a szegedi ifjúsági napokról jelentkezik ez alkalommal a műsor. Hát a Margaret Islanddel egyébként nem lehetett találkozni, de hát nyilván ugye olyanokból kifolyólag, hogy ők már ebben a formában nem zenélnek, de Lábas Viki egyébként a tegnapi napon infóim szerint járt erre, és a mai napon is rengeteg kiváló produkcióra, színpadi előadásra lehet számítani, és hát hatalmas nyüzsgésre a Rádió 88-as Szing 88 kezdeményezésünk okán egyébként, ahogy körbenézek, azért sokaknál van sárga lufi, néhány gyermeknél is, hát ők is egyébként egészen biztos, hogy még szingliként vannak jelen, legalábbis erre tippelnék. A következő 3x60 perc úgy adja ki a matematika, itt leszünk és innét jelentkezünk, hamarosan érkezik Alex Warren Dara, a Fever Dream is szól mindjárt, előtte viszont Ági érkezik a friss infókkal.
2: Vasárnap is hőségre kell készülni, mert 34 fokot is mérhetünk majd napközben. Ne felejtsünk el több vizet inni a nagy melegben. Mindjárt jönnek a hírek, ahol egy kalocsáról ellopott kis repülőről is szó lesz, ami miatt még a katonai vadászgépek is felszálltak.
3: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet. Minden este 8-kor nyit Szeged legnagyobb klubja. Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al. Ma este is 8-tól Klub 88. Az este itt kezdődik.

0: Megalakult az útjelző, látássérült embereket képviselő szervezetek országos hálózata, amely a látássérült emberekkel foglalkozó szervezetek szakmai együttműködését erősíti. A hálózat közös szakmai javaslatokkal és állásfoglalásokkal segíti az érdekképviseletet. A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Csanád vármegyei egyesülete alapító tagjaként vesz részt a munkában. Ballai Anna Mária elnök elmondta, hogy egyebek mellett a látássérült utasok közlekedési nehézségeit mutatják be.
1: Szeretnénk, hogyha nem csak akkor jelennék meg, amikor fehérbótnap van, vagy egy látássérült ember az nem csak akkor, amikor valami különlegeset tesz, vagy amikor éppen ünnep van, és akkor lehet egy kicsit sajnálni, hanem legyen egy ilyen általános megjelenése, vagy lehessen akár szakemberként is például a médiában jelen.
0: Az eddigi tapasztalatok alapján minden eddigi látogatottsági számot megdöntöttek az érdeklődők, akik bekukkantottak a Szegedi Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesülethez a színen. A sátruknál a különféle zöld témákban beszélgethettek tanácsadóikkal, kérdéseket tehettek fel, kérdőíveket tölthettek ki, vagy a témákat feldolgozó ügyességi és tudást is igénylő feladatokat oldottak meg. A gyerekek számára játékokkal is készültek, de úgy tűnik a fiatalok is szívesen kipróbálták ezeket. Még a katonaság vadászgépeit is riasztani kellett szombat reggel, miután egy részeg férfi eldobott egy kis repülőt Kalocsáról, majd Paks felé indult, végül kényszerleszállást hajtott végre. A férfi a landolás után hátrahagyta a repülőt, az 512-es úton zavart állapotban sétálgatott, amikor egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen. A férfi beült a kocsiba és el akart hajtani, amit a jármű utasa akadályozott meg. A több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták végül a 24 éves szomori férfit, és most azt vizsgálják, hogy az alkoholon kívül fogyasztott-e mást is. Továbbá a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve haladéktalanul közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai és az ország többi repülőterén is. És már a radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok. A Hungaromet ZRT azt írta, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Az árvaszúnyogok nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Áginak nagyon szépen köszönjük a friss információkat. Hát kisrepülők nincsenek itt, na persze mondjuk nem azért, mert bárki elcsente volna, viszont remek a hangulat a partfürdőről, a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezik ez alkalommal a Rádió 88 hétvége egészen este 8-ig. Elek Soron pedig már jön itt a Fever Dream tőle. 8-ban.

0: Ez volt Medix és a Metro a Rádió 88-ban, a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezünk ez alkalommal, és ide tart egyébként a fesztiválra a Klub 88 DJ-je Stefani is, aki majd egyébként a Burn Energy stage-en és színpadon, hát fél kettőtől, tehát tulajdonképpen technikailag már a holnapi napon, de lehet vele itt az éjszakában találkozni. Viszont most a vonalban van itt velünk, üdvözlünk, és már kérdezlek is, arra vagyok kíváncsi, hogy neked milyen szegedi kötődésed van, mit jelentenek neked a szegedi föllépések, hiszen ugye ma is lehet egy ilyenre számítani.
1: Szeged nekem már régóta nagyon különleges helyen van a szívemben, mert hogy 2 évig én mellette laktam egy kisebb városban, és nagyon sokat jártam át, és ezért sokan azt hiszik, hogy én szegedi származású vagyok. Illetve szerintem ez az a város, ahova legtöbbet járok fellépni. Most már évek óta rendszeresen megyek, és szerintem minimum egy évi 5-6 alkalommal megyek Szegedre. Egyetemi bulikba mindenhova, a város elképesztően gyönyörű, a közönségről pedig ne is beszéljünk, mert tényleg imádom, nagyon megtalálom.

0: szerintem a vibe-ot így a szegediekkel.
1: Na és ha már a szegedi ifjúsági napok, ahova ugye most érkezel, milyen emlékeid van neked a színpadon?
0: Ma lesz a harmadik alkalom, hogy a szegedi ifjúsági napokon zenélek, amit nagyon várok, tényleg már nagyon izgatott vagyok az este miatt. Mind a két évben előzőleg nagyon emlékezetesre sikerült, tényleg első évben, hát szerencsétlenségünkre áramszünet volt, de egy olyan blackout, hogy még a hűtők is leálltak és minden, de a közönség nagyon jó fej volt, rögtön elkezdtünk énekelni, és zengett tőlünk szerintem az egész szín, úgyhogy ez nagyon megmaradt bennem. Illetve második év is nagyon emlékezetes volt, akkor pedig szerintem kb. Így felrobbant a sátor, olyan energiák voltak ott. Nagyon várom a mai estét is. Nem tudom még pontosan, hogy mivel készülök, új zenékkel mindig, azt mindig viszek új zenéket, de nagyban függ a közönségtől, figyelni fogom, hogy mi az, amire ők is jobban mozdulnak, és improvizálok ugyanúgy, ahogy mindig szoktam. Nagyon várom, úgyhogy este találkozzunk, várok mindenkit szeretettel a Burn Stage-en, 1:30-kor.
1: Illetve a mai nap egyik különlegessége az, hogy a szegedi ifjúsági napokon ugye találkozol a Klub 88 egy másik DJ-jével, a legfiatalabbal, aki alig múlt 10 éves DJ Tanival. Te mennyire várod ezt a találkozást? Ő úgy tudjuk, hogy nagyon.
0: Kíváncsi vagyok, hogy Tani is hogy fogja átélni ezt az egészet, hiszen mégiscsak ilyen fiatal, és ez lesz az első fesztivál élménye. Szerintem annyi impulzus fogja érni, hogy azt se tudja majd merre kapja a fejét. Nagyon örülök neki, hogy ezt velünk élheti át a szegedi ifjúsági napokon így először életében, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy életre szóló élmény lesz neki.
1: Ez biztos, hogy így van, neked pedig Stefani, köszönjük szépen a válaszokat, várjuk a mai éjszakai bulit veled. Itt a 88-ban pedig a szegedi ifjúsági napokról folytatjuk a jelentkezésünket. 8-ig a Rádió 88 hétvége zakatol innét. A folytatásban már is Armin van Burennel és egy hamisítatlan fesztiváldallal, hisz most ezek kapják a főszerepet. This is what it feels like, ez szól most.

0: Isten az itteni közönségnek. A Your Song szólt tőle itt a 88-ban, a Rádió 88 hétvége pedig a mai napon egészen este 8 óráig a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezik. És ugye hát mondhatni, hogy itt is a sárga lufikkal van tele. Elég sok minden, most 4-5-öt látok itt magam körül. Viszont nem csak, hogy ez a játékunk zajlott, hanem már az előző hétvégén elkezdődött egy másik játék, a Szingli 88, amiben vártuk Szegedi Szinglik jelentkezését napi jegyért cserébe, és egy páros már itt áll mellettem. Luisa, szia Luisa!
1: Hello!
0: És Krisztus itt van, hello!
2: Ciao, sziasztok!
0: Na mi a helyzet? A hölgyel kezdjük, jó Luisa. Miért jelentkeztél a játékunkra erre a Szingli 88-ra?
1: Hát szerintem tök jó lehetőség az, hogy embereket is megismerhetsz, és mellette kapsz egy jegyet is a színre, úgyhogy szerintem ez csak egy win-win szituáció.
0: Krisz?
2: Hát nagyjából ugyanez volt az elgondolásom, úgy voltam valahogy egy spontán történés az egész, ha összejön, akkor biztos, hogy sikerül egy jó buli, és meglátjuk, hogy mi alakul ki az egészből.
0: Mennyire voltak egyébként spontánok, mert ehhez azért annak kell lenni, ugye Luisa?
1: Hát igen, azért kellett egy kis kurázsi, hogy jó, akkor megcsináljuk, de hát belevágtunk, és így alakult.
0: De spontán fickó vagy, Krisz?
2: Még egyszer?
0: Spontán fickó vagy?
2: Hát elég spontán. Igen.
0: Oké. Mi az első benyomás? Egymásról ugye most a bejáratnál találkoztatok, talán most láttátok egymást először, úgyhogy ez már szerintem megvan, Luisa, csak őszintén, jó? Majd Krisz befogja a fülét addig.
1: Hát amúgy nagyon szimpatikus a Krisz is, és nagyon örülök, hogy egy ilyen szerencsés helyzet alakult ebből az egészből. Egy picit beszélgettünk most a felvétel előtt, és így van olyan koncert, amire mindketten szeretnénk menni, úgyhogy én azt mondom, hogy megérte.
0: Miket mondott magáról? Imponált neked mi?
1: Hát te is a Pogányra jöttél ugye többek között, az nálam is benne van, illetve még Elefántra és Jude Law-ra szeretnék menni.
0: Hoppáli, stimmel-e egyébként, Krisz?
2: Hasonló egyébként, igen, meg igazából amit majd a szituációhoz. Én úgy azért az OG, a kicsit a retro vonalat is megnézném, tehát így az OG Floor, vagy esetleg L Junior, meg Swaley is érdekel. Így nemzetközi vonalon, de nagyjából stimmel, amit Iza mondott.
0: Milyen ijesztő, hogy retronak hívod már egyébként Floor Tomit is, tehát egy kicsit megállt bennem az ütő. Első benyomás, mert azért tőled is meg kell kérdezni, tök őszintén most lehet szépeket mondani.
2: Első benyomásként azt kell mondanom, hogy az outfitje szerintem nagyon rendben van. Ez a szemüveg, hát hagyd mondjam, egy rózsaszín szemüveg aranykerettel, ami felhő alakú a lencse rajta, és villámokat szór, tehát azt mondom, hogy ez szerintem egy eléggé egyedi stílusjel.
0: De most tök őszintén nem ijeszt meg, hogy a szemével villámokat szór?
2: Nem, hogy őszinte legyek, tehát szerintem egy szimpatikus csaj. Úgy vagyok vele, hogy vágjunk bele, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, tehát nem vagyok megijedve abszolút.
0: Szoktál villámokat szórni a szemeddel, Luisa?
1: Én? Folyamatosan. Hát nem látszik, milyen veszélyes vagyok?
0: Elég annak tűz. Hát fiatalok, köszönjük szépen, hogy jelentkeztetek a játékra, és akkor most merre tovább?
1: Hát most én szerintem először Mákli körre megyek, az majd lassan kezdődik, meg megtalálom a barátaimat, aztán majd összefutunk.
0: Oké, okay, jöttek, a Mákli körre még nem találkoztok? Mész arra?
2: Lehetséges, még így nem beszéltük mi se, de elképzelhető, hogy összefutunk ott. Még először nyomunk egy gyors kört itt, felmérjük a terepet, hogy mi merre, hogy. Esetleg egy sört legurítunk előtte, aztán belevágunk mi is.
0: Jó egymásra hangolódás, és köszönjük, hogy játszottatok velünk. Köszi szépen. Luisával és Krisszel beszélgettünk, akik a Szingli 88 játék keretében, hát az ígért belépőket is megkapták, illetve itt vannak a helyszínen, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk nekik. Na és persze érdemes egyébként, azt gondolom, remek dalokat is hallgatni, ezekből pedig betárasztunk jó néhányat. Itt az ülőmedence mellett picit ilyen Miami-beli a hangulat, na persze ott mondjuk nem ülőmedencébe fürdenek az ottaniak, de Will Smith-szel azért a Miami hangulat a folytatásban is garantált. Itt a Rádió 88-ban a partfürdőről, a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezünk ez alkalommal. Egészen este 8-ig!

0: A Daft Punk, Pharrell Williams és a Get Lucky a 88-ban ez alkalommal, és hát ahogy az egyébként az elmúlt napon is jellemző volt, a Szeged Ifjúsági Napokról jelentkezik a Rádió 88 műsora. Ma is ugye 4 órakor kezdtük, és egészen este 8 óráig megtalálhatóak vagyunk a helyszínen, innen jelentkezünk. Akár egyébként, ha már Get Lucky meg a szerencse, akkor ugye Luisa és Chris voltak azon szerencsések, akik egyrészt a Single 88 játékunkban hát társad bulipartnert találtak egymásnak, egyelőre úgy tűnt, hogy szimpatikusak. Aztán ha látjuk őket egyébként még itt a buli hevében és forgattagában, akkor biztos, hogy beszélünk majd velük arról, hogy hogy alakultak az említett koncertek, amelyeken részt szerettek volna venni, és várunk még egyébként a Single 88 játék keretében majd 6 óra után is ide vendégeket, akikkel bízunk benne, hogy tudunk majd beszélgetni arról, hogy mennyire szimpatikusak egymásra, akár ha már egyébként egy bulin túl vannak, akkor arról is foggatjuk majd őket, hiszen buliból nincs hiány, szépen lassan majd a nagy színpadon is beindul az élet, a többi színpadon pedig egyébként javarészt már mindenhol a zenéi a főszerep, és a forgatagé, mert hogy tényleg egyébként akár itt az előttünk lévő kis sétáló részen is egyre többen és többen vannak, még jó néhány héliumos sárga lufi van egyébként a birtokunkban, ezeket ugye osztogatjuk, és azok tudnak belőle kérni, akik szingliként érkeznek, de nyitottak arra, hogy valaki mondjuk oda menjen hozzájuk, megszólítsa őket, ezen sárga lufi egyébként pont ezt jelenti, ha helyszínre tartasz, szingli vagy, vagy beszélgetnél valakivel, akkor a sárga lufi emberkéket érdemes keresni, hiszen ők erre abszolút nyitottak, legalábbis jó eséllyel pont ezért van náluk egyébként ez az említett sárga lufi. A folytatásban itt a 88-ban mindjárt jön egy olyan csapat, akikkel egyébként lehetett találkozni a Szegedi Ifjúsági Napokon, hiszen ugye a fesztivál zenék hétvégéje is a mostani, a Halott Pénz és a Gyerekek érkezik pillanatok múlva itt a Rádió 88 hétvégi műsorában.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jövőre veled ugyanitt. Váltsd meg bérleted a Szegedi Nemzeti Színház 2026-27-es évadára augusztus 24-e és október 9-e között a Stefánia 6 szám alatti jegyirodában, és biztosítsd egész évre a kulturális kikapcsolódást, a szórakoztató élményeket. Részletek a szegedinemzeti.hu-n.
5: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
3: Hiányzik Szeged, amikor úton vagy?
1: A Rádió 88 appal a nyaralás alatt is veled marad Szeged hangulata.
3: Töltsd le az ingyenes Rádió 88 applikációt, és hallgass Szeged kedvenc zenéit az odaúton, a strandon vagy hazafelé.
1: Rádió 88. Az életünk része.
6: Feltettem az iPhone-omat eladásra. Még csak 32-en kérdezték meg, hogy megvan-e még.
7: Ne tölts heteket hirdetéssel és alkudozással. Az Apple Klinika megvásárolja használt iPhone-odat, és segít megtalálni a következő készülékedet is. Apple Klinika, Szeged, Jósika utca 4.
8: Az augusztusi melegben frissítsd magad a Campus Beer & More-ban. A borsodi sör korsója 590, a Starop Remeni 690 forint. Ráadásul a pizzák és a hamburgerek most 2 plusz 1 akcióban. Hűsítő italok, finom falatok, jó hangulat. Campus Beer & More, Szeged, Vitéz utca 24. Campus, a hely, ahol jó lenni.
1: Ez reklám volt.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része. Az élet.

0: Swedish House Mafia és a Dodge Over Child a 88-ban időben és egyenesben a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezünk, ahol egyébként valóban ifjak, idősebbek, régebb óta fiatalok, vagy akár egyébként hát családosok is vannak, hiszen ugye azért azt gondolom, hogy ennek a fesztiválnak is sajátossága, hogy bizony családosok is kilátogatnak, jól érzik magukat. Remek időjárás egyébként, volt egy pici füllettség a levegőben szerintem még a délután kezdetén, ez most mintha elillant volna, némi szemerkélés volt egyébként esőből itt a Tisza partjánál, ez tehette ezt a csuda, tudja, minden esetre az időjárás egészen parádé, szerethető, olyan nyárvégi, már a fények is egyébként egy picit ezt diktálják, a hangulat pedig azt gondolom, hogy kiváló, az STS színpada van hozzánk a legközelebb, onnét lehet, hogy a Kaukázus dalából, de dalaiból hallatszik be néhány dolog, de szépen lassan majd, ugye nagyjából egy olyan fél óra múlva a Mákli körrel a nagy színpadon is beindul a buli, a Blaha Louisiana is mindjárt zenélni kezd, úgyhogy hát a színpadokon egyre nagyobb a pörgés, és egyébként a fesztivál közönség is hát egyre nagyobb létszámban képviselteti magát itt a Tiszaparton, és ha minden igaz, akkor a Szingli 88 játék két újabb szerencsése is érkezik majd hozzánk a következő 60 perces etapban. Velük is beszélgetünk hamarosan, illetve a Clean Bandit és Anne-Marie közösére, a Crybaby-re is lehet számítani mindjárt itt a 88-ban, előtte viszont jönnek a friss információk Ágitól.
1: Kitart a hőség augusztus utolsó napjaiban, és ezért érdemes a legmelegebb órákat hűvösben tölteni és több vizet inni. Most jönnek a hírek, amiben egy ásotthalmi fejlesztésről is szó lesz.
2: Dani!
3: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés Szegedi gyártótól.

0: applikációt készített Ásott Halom. Az Ásott App egy mobil alkalmazás, amely az élelmiszermentést támogatja. A felhasználók az alkalmazás segítségével kedvezményes vagy megmaradt élelmiszercsomagokat foglalhatnak le, majd azokat a megadott helyszínen és időpontban átvehetik. Az alkalmazás a helyi termelőket és őstermelőket is bekapcsolja a rendszerbe. Pap Renát a polgármester reméli, hogy hosszú távon egy önműködő, önkéntes alapú rendszert tudnak fenntartani.
1: Az elmúlt 2 éves statisztikánk az az, hogy több mint 20 tonna mennyiségű élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt és tartós élelmiszert tudtunk menteni, és gyakorlatilag már 3200 olyan adományozotti család vagy adomány átvevő partnerünk lépett be a programba, akik rendszeres adományozottaink.
0: Már az éjszaka kiengedték a kórházból a péntek esti bungee jumping sérültjét Szegeden. Mint arról korábban beszámoltunk, a szín 3. estéjén egy balesethez hívták a fesztiválon szolgálatot teljesítő egészségügyi szolgálatot. A bungee jumping darunál egy fiatalember egy szerencsétlenül sikerült ugrás miatt balesetet szenvedett. A jelenlévő mentősök azonnal ellátták, majd stabil állapotban a kórházba szállították. A szervezők tájékoztatása szerint a sérült vizsgálatai negatívak lettek, így ezután el is hagyhatta a kórházat. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Azt ígérte, gyorsítanak ebben is. És végül újra régi karaktere Ron Weasley bőrébe bújik az eredeti Harry Potter filmek színésze Rupert Grint. A Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway musicalben New Yorkban Ron felnőtt változatát fogja alakítani. A színész először 11 éves korában játszotta a szerepet, most pedig már 38 éves. Jövő februártól 4 hónapon át lesz látható a színdarabban, mely Harry, Ron és Hermione felnőttkori életét követi nyomon, 19 évvel a könyvsorozatban leírt eseményeket követ. Ron és Hermione ekkor már házasok, és a lányuk jár a Roxfordba. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: Ágrek, nagyon szépen köszönjük a friss információkat, a Rádió 88 műsora pedig a Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezik. Még egyébként a következő 2x60 percben is, rengeteg jó dal viszont mindeközben, Clean Bandit, Emery, és már is itt a Crybaby, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.

0: is the answer.
1: Melyik az a dal, amit sosem úsz meg?
2: Itt az életünk zenéi, online zenei teszt a Rádió 88.hu.
1: Rádió 88, az életünk része.

0: Nelly Furtado és a Man Eater itt a 88-ban, a partfürdőről jelentkezünk ez alkalommal egészen este 8 óráig egyébként a Szegedi Ifjúsági Napok. Hát mondhatni azt, hogy a fő hadiszállásunk talán, ugye most Alsóvárost egy picit elhagyva innét jelentkezünk, rengeteg jó dallal, na meg hát természetesen azt gondolom fesztiváli hangulattal, fesztiváli forgalattaggal, és akár ugye egy nyereményjátékkal, amelynek keretében belépőt lehetett nyerni a mai napra, és akár Anett pedig egyébként nyert is egy belépőt, és már itt áll mellettünk. Hello Anett, üdvözöllek!
1: Na, akkor bemutatkoznék, Ani vagyok, sziasztok! Hát mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Ez egy nagyon nagy rendezvény, ami mindenkinek nagyon sokat ad. Jó kikapcsolódás mindenkinek, sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hát rövidre zártam mindezt a beszélgetést, de neki nagyon szépen köszönjük, már tovább is rohan, pedig egy csomó kérdés fogalmazott ott még benne nem. Viszont Zsolt is itt van velünk, ő is érkezett buluzni. Hello Zsolt, mi a helyzet, milyen a hangulat? Te már azért itt vagy egy ideje.
2: Nagyon jó hangulat, köszönöm, üdvözlöm!

0: Köszönöm mindenkit! Igen, én már egy ideje itt várakozó állásponton töltögetek, és mindenkinek jó bulizást kívánok, és jó egészséget!
1: Merre visz az utat? Kit nézel meg, mit nézel meg?
0: Hát most azt hiszem, hogy a Budapest színpadnál indul 45-kor az a koncert, amire úgy szívesen beugrani.
1: Igen, na várj, mindjárt puskázunk egy kicsit, jó van? Csak hogy tudjuk, na, milyen koncertre mész? LL Junior? Blaha Louisiana?
0: Legyen az LL Junior, jó?
1: Legyen az LL Junior, jó? Hát akkor engedünk bulizni, és köszönjük, hogy játszottál velünk, meg hogy itt voltál, jó? Jó szórakozást!
0: Köszönöm a lehetőséget!
1: Zsolt és Anett is itt vannak a Rádió 88 jó voltából, és hát egy bulis hangulat, azt gondolom, és tényleg egyre többen vannak egyébként, azt gondolom, hogy már a bejutás is biztos, hogy egy picivel lassabb itt az alsó kikötősoron, hát olyan, mint parkolóhely, nem is biztos, hogy egyébként jelen pillanatában létezik, már a néhány óra hosszával ezelőtti tapasztalatok is azt mutatták, hogy hát egy gyufaszálat le lehet ejteni, annál sokkal többre viszont nem igazán kell számítani. A forgatag viszont egyébként egészen elképesztő, hiszen ha minden igaz, de lehet, hogy el is tudom őket csípni. Vonul itt egy forgatag, és megkérdezik őket egy picit. Hello, sziasztok! Rádió 88 élő adásban vagyunk. Hát ti mivel készültök itten?
2: Mi vagyunk a Random Cirkusz!
1: Random Cirkusz, köszönjük szépen! És jó szórakozást kívánunk nektek!
2: Mi is jó szórakozást kívánunk mindenkinek, aki eljött ide, és minket néz, és minket tapsol!
1: Tapsolni is ér, így van, a Random Cirkusz.
2: Mindenki jöjjön utána a Wursliba!
1: A Wursliba lehet velük találkozni, kaptuk az információt. Hát a forgatag egyébként tényleg megvan, vannak itt mutatványosok, kérlem szépen, talán artisták is, meg mindenféle jelmezben vonulnak egyébként föl a cirkusznak a tagjai. Zsolt pedig jelzi, hogy a Péter Fibor és a Love Band koncert az, amit egyébként kinézett magának az STL színpadon, de legalább akkor ő is úgy tűnik, hogy megtalálja a számítását, és én azt gondolom, hogy aki egyébként bulizni vágyik, az mindenképpen hasonlóképpen van ennel. Itt a 88-ban is egyébként beindul majd a buli vonat, hogyha úgy tetszik, hiszen a Klub 88 este 8 órától jelentkezik. Viszont a fesztiválzenék hétvégét is tartjuk ennek keretében pedig. Hát azt gondolom, hogy jön egy olyan csapat, aki elmaradhatatlan kelléke egy-egy fesztiválnak, de akár ha kisebb klubban is vannak, óriási bulit csinálnak, és zseniális, amit ők művelnek. Az Ári Maffiáról van szó, ők érkeznek már is a Bajnok című dallal itt a 88-ban, a mai napon pedig, ahogy azt említettem, egészen este 8 óráig a Rádió 88 hétvége a partfürdőről jelentkezik, különleges helyszínről, és persze különleges dalokkal az éterben, mindjárt a Coldplay is megmutatja magát, előtte viszont itt az említett Bajnok.

Volt újra a Bibirex a Faithless Dalát a New Legion néven, ez a Rádió 88, az itt pedig, ahonnan ez alkalommal jelentkezünk a Szeged Ifjúsági Napok a partfürdőről, még a következő nagyjából olyan másfél órában innét szól élőben a műsorunk, a fesztiváli forgatagból, ahol egyébként tényleg, hát most már azt hiszem, hogy mondhatjuk azt, hogy tömegből sincs hiány, meg nagyon különleges szettekből, hiszen azért azt gondolom, hogy ilyenkor jó néhányan megadják a módját annak, hogy milyen hacukába öltöznek, és egészen különleges szettek kerülnek egyébként akár ilyenkor ebben az időszakban elől. Nagy népszerűségnek örvendenek, vannak ilyen óriási napozó ágyak, amik egyébként, hát mondhatnánk, hogy nem emberre lettek tervezve. Egyébként némelyik olyan, mintha oda születni kellene, tehát itt a beleugrás és belemázás ezekbe az óriási napágyakban nem föltétlen a legkönnyebb dolgok egyike. Viszont hát sok könnyű dolog van, amit egyébként akár itt a partfürdőnél lehet csinálni. Az egyik legkönnyebb dolog az, hogy az ember jól érezze magát és bulizzon, hiszen ugye talán pont ezekben a percekben és pillanatokban a nagy színpadon is beindul a Máklikör előadásával, zenéjével a program, aztán majd jön Pogány induló, Jude Law, Széli is, ott lesz egyébként azon a színpadon, a többi pedig már egyébként mindenhol mondhatjuk azt, hogy bőven zajlanak a történések és az események, akár egyébként, ha minden igaz, akkor a Barátságos nevű Ótvar Pest is ezekben a kezdercekben kezd el zenélni, de akár majd a mai napon még lehet számítani LL Juniorra is, sőt mi több, a budapesti nagy színpadon, ha minden igaz, a Blaha Louisiana szórakoztatja a közönséget, úgyhogy tényleg zenéből azt gondolom nincs ilyen, jó időből sincs ilyen, hiszen azért azt gondolom, hogy egészen parádés időjárási szempontból is a helyzetünk. Kicsit úgy alakult, hogy az a füllettség, ami volt a levegőben, az mintha eltűnt volna. Közlekedési szempontból fontos információ lehet, hogy nyilván a Belvárosi hídra innét, ahonnan állunk, nem látok rá, de jó eséllyel azért akár a gyalogosabb ringás forgalom is sokkal nagyobbnak nevezhető. Érdemes lehet erre is odafigyelni. Miközben egyébként, amit hallasz, az valószínűleg a lufi készítés, mert hogy picit azt képzelem el, hogy a télapó gyárában van hasonló, csak ott ugye karácsonyi ajándékokat készítenek, nálunk pedig a kollégák hát gyermekmódra játszanak a lufikkal, készítenek különféle kreálmányokat, akár egyébként ugye a sárga héliumos lufiból talán néhány még elcsíphető és megtalálható, úgyhogy ezek miatt is érdemes lehet fölkeresni minket, ha az ember erre jár, vagy akár a találkozás öröméért. A folytatásban pedig jön egy úriember, aki egyébként talán, ha nem csal a szimatom és az emlékem, 2 évvel ezelőtt járt itt, és bizony a fesztivál zenék hétvégébe mindenképpen bizonyítania kell. Kamrádról van szó, aki talán annak idején 2 évvel ezelőtt több alkalommal is kiabálta azt, hogy szeretlek Szeged, úgy hiszem, hogy jól érezte itt magát. Hát az ő munkásságát idézzük most föl. Érkezik a Be Mine, itt a 88-ban. A Szegedi Ifjúsági Napokról jelentkezünk egészen este 8 óráig.

0: Seven S Topic is szósz. Out my head itt a 88-ban, az itt pedig ez alkalommal a partfürdő és annak környezete és környéke szegedi ifjúsági napokról jelentkezik a Rádió 88 műsora a mai napon is. Ez már a negyedik nap, talán egyébként néhány arcon, néhány szemen ez látszik is egy picit. Kíváncsi volni, most pont ezen morfondíroztam, hogy ha azoktól, akik ilyen bérletes karszallag van, megkérdeznénk, hogy mit mutat a lépés számláló, akkor milyen eredményeket kapnánk, főleg, hogyha összesítenénk az elmúlt négy napot. Ismerőseim 25-30 ezer lépést számoltak, talán itt a csütörtöki napról futottak be ilyen információk. Hát azt felszorozzuk négyel, akkor azt gondolom, hogy akár sport teljesítménynek is beélik a szegedi ifjúsági napokon való részvétel, pláne hogyha a lépésszámláló nem számolja azt, hogy az ember csápol, tombol, akár mondjuk pogózik vérmérséklettől függően. A buli pedig mondhatjuk azt, hogy minden szempontból beindult. A fesztiváli forgatag egyébként azt gondolom, főleg itt a Rádió 88 sátra előtt, az időmedence előtti részen vagyunk, eddig is meglehetősen hatalmas volt, sokan voltak, talán a létszám egyébként folyamatosan növekszik, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy a színpadok mindegyikénél már egyébként zajlik a buli, zajlanak a koncertek, ebből fakadóan pedig egyébként hát mondhatjuk azt bőven, hogy rengetegen vannak. Az STL színpadára egyébként rá is látok, na itt mondjuk most pont csöndesebb a helyzet, mert hogy pont készülődik, vagy éppen búcsúzik az éppen jelenlévő csapat, itt pakolászás zajlik, talán picit ezért csöndesebb ezen a részen a helyzet, de hát a többi színpadról is azért bőven átszűrődik a zene, és azt gondolom, hogy akár a nagy színpadon ugye a Máklik kör koncertje, ha minden igaz, jelenleg is zajlik, és hát sok mindenre lehet még egyébként számítani, zenei tekintetben is, na meg hát a forgatagban azt gondolom, hogy sok mindent lehet csinálni, tenni, nézni, élményeket gyűjteni, és talán ugye ezek azok a pillanatok, amikor az utolsó nyári élményeket gyűjti be az ember, hiszen hát mégiscsak augusztus 29-e van, aztán holnap jön a vasárnap, amikor lesz egy kis szusszanás és pihenés, talán kipihenni a négy napos fáradalmakat, hogyha lehet ilyet, de hát lehet, hogy pont valakit most turbóz föl az a forgatag és az a történés mennyiség és élmény mennyiség, amit itt össze lehet gyűjteni a szegedi ifjúsági napokon. Calvin Harris, vele személyesen nem lehet találkozni, de milyen jó, hogy épp a 88-al tartasz, hiszen nálunk ő is diktálja az ütemet, nyomban érkezik a Summer című dalával.
1: Dani,
2: Kedzo, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani szeptember 1-től minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Nem mondanék csütörtököt, most viszont kénytelen vagyok. A Carson Kuma és a Pók, akik egyébként a csütörtöki napon, a szegedi ifjúsági napokon itt voltak és színesítették. Hát a fesztivál dalok hétvégén természetesen muszáj őket is játszani, és elő kell, hogy kerüljön tőlük is egy szegedi kedvenc, és sok más hasonlóra lehet még számítani. Akár egyébként a vasárnapban is, természetesen a szegedi ifjúsági napoknak. Hát mondhatjuk, hogy pont kerül a végére, bár ugye ez inkább a hajnali időszakot jelenti, picit tart az még a vasárnapban is, lássuk be. Viszont azért a holnap egy olyan levezetés jelent, a 88-ban előkerülnek még azok a fesztivál kedvencek, amelyek egyébként akár az elmúlt években, vagy pont a mostani esztendőben fölcsendültek, itt voltak, és a csapatok előadták ezeket a dalokat a szegedi ifjúsági napokon, hiszen egészen 8 óráig a mai napon is innét jelentkezik a Rádió 88 hétvége. Alsóváros egy picit elhagytuk, áthelyeztük a főhadi szállásunkat a partfürdőre, ahol meglehetősen bulis a hangulat, talán még mindig lehet fokozni az ember tömeget és mennyiséget, hiszen emlegettem én, hogy egyre többen és többen vannak, ez pedig hatványozottan igaz. Akár egyébként az STL színpadánál jártam az imént, és emlegettem, hogy talán nem olyan nagy a tumultus, hát most már megint csak nagy a tumultus, hiszen ugye a Péter Fibor és a Love Band már elkezdték a koncertet, és húzzák a talpalávalót, egészen bulis tehát ott is a hangulat, de a Blaha Louisiana-i zenél még, bár talán azon a színpadon, ahol ők vannak, már a visszataps percei, azok, amelyek zajlanak, aztán 7:30-tól. LL Junior veszi át ott majd a főszerepet, de a Mák Likör koncertje is egyébként azok sorába tartozik, amelyből még legalább egy fél órás etap hátra van, aztán Pogány induló Jude Law, és a mai nap sztár vendége Sway Lee is érkezik majd a szegedi ifjúsági napokra, ide a partfürdőre. Úgyhogy a hangulat, mondhatjuk azt, hogy bulis, a következő 60 perces etapban pedig műsorunk még innét jelentkezik. Számos szegedi kedvenccel természetesen az étterben, például nem maradt ki Asher és Pitbull közösen, vagy Dash sem, aki szintén megnyárta a Tiszapartot az elmúlt időszakban. A Mokkával hamarosan érkezik, előtte viszont friss infók itt a 88-ban.
1: Legyen nálad egy laza pulcsi, ha hajnalban érnél haza, mert csak 18 fok lesz. A hét utolsó napján azonban marad a hőség, 34 fokot várhatunk Szegeden. Rögtön hozom a híreket, ahol a Jate díjról is szó lesz.
2: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
6: Hello Szeged, a te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Hello Szeged, hétköznap 10-től 2-ig a Rádió 88-ban. Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
6: Rádió 88, az életünk része.
1: A Szegedi Tudományegyetem egy jelenlegi hallgatóját, egy jelenlegi oktatóját vagy kutatóját, valamint egy a JATE, illetve az STE egykori hallgatóját vagy oktatóját lehet jelölni szeptember 8-ig a második JATE díjra. Az elismerést Karikó Katalin, a 2023-ban az mRNS-sel kapcsolatos felfedezésért megosztott orvosi és fiziológiai Nobel-díjat elnyert biokémikus alapította. Szabó Gábor, a JATE díj testület egyik tagja, elmondta, mivel jár a díj.
8: Megkapja a díj, ami jelent egy szerintem nagyon ízléses kis posztikát, oklevelet, illetve az 5000 dolláros díjat. Talán azt úgy érdemes megemlíteni, hogy valamilyen értelemben, mivel ezt Katia Nobel-díjával alapította, valahogy talán a Nobel-díjhoz is kapcsolható a történet.
1: Apokaliptikus látvány fogadja az arra járókat Szeged határában az 55-ös út közelében fekvő Gumistónál. A közösségi médiában gyorsan terjedő felvételeken hatalmas kiszáradt, mélyen összerepedezett mederrészek láthatók. A megmaradt sekélyvízben és annak szélén pedig elképesztő mennyiségű gumiabroncs hever. A képeken vannak olyan partszakaszok, ahol szinte egymást érik a régi gumik. A Szegedi Vízmű ZRT még dolgozik azon, hogyan tudják megtisztítani a tavat. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. És végül egy viking nő 1300 éves sírját fedezték fel dán régészek, ahol számukra is meglepő módon a viking korszakból származó textildarabokat és egy brostűt is találtak. Úgy fogalmaztak, hogy a leletek állapota egyszerűen varázslatos, tekintve Dánia ezen részén a talaj kimondottan savas jellegű. Egyébként a nő fogsora is jó állapotban maradt meg, ezért a kutatók remélik, hogy a lelet segítségével részletesebben is tanulmányozhatják őseik életét. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
0: Áginak igazán köszönjük a friss információkat, a Rádió 88 műsora pedig még ebben a 60 perces etapban egészen biztos, hogy a szegedi partfürdőről, a szegedi ifjúsági napokról jelentkezik, de az éterben rengeteg kiváló jódal érkezik. Asher és a DJ-gat, Hot Fallen, The Love már is itt a 88-ban.

0: A szegedi nyár is az életünk része. Az életünk része.
1: Fagyizni a szökőkútnál.
2: Kifeküdni a Tisza partra.
3: Napfelkelték bulizni a Belvárosban.
4: You ready?
5: Éld meg a nyár minden pillanatát Szeged kedvenc zenéivel.
0: Nyár!
5: Szeged

Jennifer Lopez, David Guetta és Save Me Tonight. Itt a 88-ban az első együttműködése egyébként ennek a párosnak így ebben a formában, és hát ennek fényében egyébként talán mondhatjuk azt, hogy reméljük lesz ennek folytatása. A Szegedi Ifjúsági Napoknak is van még folytatása, mondjuk most már hát talán kis túlzással vágjuk a centit órákban, mondjuk azért még talán sok órában, de mérhető már a vége a történetek, hiszen a negyedik nap zajlik, említettem ezeket az óriási napágyakat, hát van, amiben ülnek és buliznak, meg olyan is akad, amiben egyébként néhányan már beszundítanak. Ha jól nézem egyébként, akkor karszalagjuk van az illetőknek, úgyhogy többnyire ők már lehet, hogy egy picit a fáradtság okán is megszusszantak, elpihettek, de hát van még néhány óra hossza. Mások egyébként akár nagy táncot ropnak, miközben a Péter Fibor és a Love Band zenél itt az STS színpadánál, nem messze tőlünk egyébként a sátornál egy táncos mulatság zajlik. Lehet, hogy meg is kérdezem a fiatalokat, hogy mivel készülnek, hát ha nem nyakon csapás lesz egyébként ennek az eredménye, megkérdezzük őket, hogy mi ez a táncprodukció, amivel ők készültek, hogy addig el tudok menni. Nagy kérdés, hogy ez egyébként sikerül-e, de hát ha igen, itt vannak nem messze tőlünk egy páros, akik táncolnak egyet, és hát lehet, hogy olyan messzire mentem, hogy ez már túl sok volt a

technikának, akkor kicsit közelebb jövök. Próbáltam a táncosokkal beszélni egy kicsit odébb, de nem jártam teljes sikerrel, mert hogy úgy tűnik, hogy ők már hatótávon kívül tartózkodnak, viszont rengetegen hatótávon belül hatalmas a nyüzsgés, ha emlegettem itt már több alkalommal, hogy egyre többen és többen vannak itt, és egyre inkább benépesül a partfürdő, hát ez most már hatványozottan igaz, tényleg rengetegen vannak a helyszínen. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy ha az esti órákban közlekedik az ember, akkor majd érdemes lesz arra figyelni, hogy azért itt a belvárosi híd környékén, az újszegedi oldalon, meg akár a másik oldalon is egyre nagyobb forgalommal lehet majd találkozni, de úgy hiszem, hogy egyébként a gyalogos és bringás forgalmát tekintve most is nagy lehet a nyüzsgés itt a környéken. Légy figyelmes, ha közlekedsz, ha információd van, akkor természetesen ezek jöhetnek a 0-32-99-88-88-as elérhetőségünkre, és természetesen nem fogyunk ki dologból sem. Jason Derulo szintén olyan, aki néhány évvel ezelőtt megjárta a Tiszapartot, egyébként benfentes információk szerint akkor az ő igényei és hát kérései között szerepelt egy mobil kosárlabda pálya is, mert hogy ő szeret a koncertek közepette, hát vagy, bocsánat, ha nem is közepette, de annak előtte egy picit dobálgatni. Ha minden igaz, ezt is sikerült akkor is annak idején a szervezőknek elintézni. Érkezik tehát Jason Derulo a 88-ban Nukával közösen már Love Not War szól.

0: itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része. Az

0: 88.
1: Az életünk része.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

Bájának szóval Schlepper és az Így hagysz el című dallal. Hát ők is elhagyták már egyébként a szegedi ifjúsági napok helyszínét, na hát persze mondjuk pont azért, mert néhány nappal ezelőtt volt az ő koncertjük. Viszont szépen lassan a Rádió 88 is mondhatjuk azt, hogy elhagyja a helyszínt és a fedélzetet. Négy izgalmas nap, ezt mondhatom egyébként a Rádió 88 csapatának nevében is, ami nekünk is azt gondolom rengeteg élményt tartogatott, hiszen ugye szerda óta a csütörtökben, a péntekben és így a szombatban is 16 órától egészen este 8 óráig innét a helyszínről szóltak a műsoraink. Innét jelentkeztünk hangulatjelentésekkel, információkkal, és hát innét szólt a műsor Alsóvárost. Egy picit elhagyva a Tisza partrája, az újszegedi oldalra helyeztük át a székhelyünket, és azt gondolom, tényleg rengeteg élményt gyűjtöttünk, meg bízom benne, hogy adtunk is, hiszen ugye a Sing Me 88 játékunk is jelentkezett az elmúlt időszakban, akár lényegében belépőket is sorsoltunk, ugye Anettel, Zsoltival, Krisszel és Luizával is beszélgettünk a mai napon, nem láttuk őket, hát ha egyébként sikerült egymásra találniuk, és ők még együtt buliznak, ebben bízunk, másrészt pedig akár egyébként itt a helyszínen is a sárga héliumos lufik előkerültek, és azért, hogyha körbe fürkész az ember, akár most nem tudom, az STL színpada felé tudok általában elnézni, de az imént igen, 2-3 lufi ott is előfordul. Ugye ezeket azon szingliknek adtuk, akik nyitottak az ismerkedésre, osztogattuk ezeket is, mindamellett viszont azt gondolom, hogy hatalmas népszerűségnek örvendett, és hát be kell vallanunk, hogy itt a végére ki is fogytunk a tetoválásokból, amelyeket készítettek a kollégák, beszálltunk ebbe a kalandba. Akár egyébként bátrabb szövegvilággal, akár kedves kis üzenetekkel le lehetett ezeket kérni, és tényleg mondhatjuk azt, hogy nagyon népszerű volt. Úgyhogy bízunk benne, hogy ilyen szempontból a Rádió 88 csapata is tudott akár a helyszínen lévőknek is élményt adni, illetve az éteren keresztül is pontosan hasonló volt terv. A fesztivál zenék hétvégéjét pedig már a szerdában elindítottuk, hát meglehetősen hosszú hétvége volt ez ilyen szempontból. A mai napban még itt az estében lehet számítani fesztivál kedvencekre, és holnap is, hát mint egy levezetés gyanánt a vasárnapba se tesszük ki a pontot fesztiváldal szempontból. Hüzsel a folytatásban, aki azt gondolom azért, hogy a bulis fesztiváloknak szintén kötelező kelléke előadója, föllépője. Ő érkezik már is a Mondra Sun című dallal. Itt a 88-ban, míg a szegedi ifjúsági napok helyszínéről. I'm

0: Machine és a Close Your Eyes itt a 88-ban. Hát nem olyan záró akkordként már legalábbis, ami egyébként a szegedi ifjúsági napokról való jelentkezést és műsort illeti. Ahogy az imént említettem, az elmúlt 4 napban, a szerdában, a csütörtökben, a péntekben és a szombatban 16-tól este 8 óráig egészen itt voltunk, innét a helyszínről jelentkeztünk. Azt gondolom, tényleg tetoválásokat osztottunk, lufikat osztottunk, élményeket gyűjtöttünk, és őszintén remélem, hogy adtunk is. Viszont hát ami a műsort illeti, természetesen búcsúzunk. Amire persze még lehet számítani, hogy nyilván itt hajnalig menően a Tiszaparton, azért azt gondolom, hogy csönd mint olyan nem föltétlen lesz, viszont itt a Rádió 88-ban sem, hiszen érkezik a Klub 88 pillanatok múlva, és hosszan-hosszan órákon keresztül remek mixekre és előadókra lehet számítani, úgyhogy úgy hiszem érdemes a Rádió 88-szal tartani. Én köszönöm a megtisztelő figyelmet és kollégáimnak a segítséget a műsor lebonyolításában. Szerintem a kicsekkol és búcsúzik, további jó rádiózást, a viszont hallásra!
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Szépen keverve, nem sietősen.
2: Lottika Mixer Szeri Csabával hétköznap 2-től 4-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.

0: az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Ez a hét csúcspontja a bulizás szempontjából. Indul a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Szép estét kívánok neked, én Büte Zsolt vagyok. Négy DJ mixét hallhatod a következő négy órában, hogyha éppen dolgozol, vagy úton, vagy éppen csak így rá pöröksz egy kicsit a színre, és később mész majd ki. A hírek és az időjárás jelentés után már kezdünk is.
2: Hajnalban és akkor a reggeli órákban érdemes szellőztetni, mert akkor 20 fok alatt lesz a hőmérséklet. Napközben azután visszatér a hőség, Szegedre 34 fok is lehet. Most jönnek a hírek, ahol a szociális tűzifa is szóba kerül.
3: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő

0: Több mint 10 hektár beteg szőlőt vágnak ki Bordányban. A szőlőkivágás Bordányban egy új mezőgazdasági kísérlet kezdetét is jelentheti, ugyanis olyan növényeket telepítenek a területre, amik a homokhátság egyre forróbb, szárazabb időjárásában is életképesek lehetnek. A lehetséges jelöltek között a homokizab is szóba került. Tanács Gábor polgármester elmondta a helyiek ötleteit és várják.
1: Én azt látom, hogy az egész térségben ez a problémát jelent. Nálunk is a gazdák közül nagyon sokan hagynak föl most a különböző szántóföldi növénytermesztéssel, tehát nekik is szerintem nagyon nagy segítség lenne az, hogyha találunk olyan vetőmagokat vagy olyan növényeket, amelyeket utána ők is tudnak majd használni.
0: Két hónapig tart a lift felújítása a szegedi bőrgyógyászati és allergológiai klinikán. A felújítás idején a megszokott lift helyett kizárólag a teherlift üzemel, ráadásul annak használata is lift kezelő közreműködésével történik. Hétköznap reggel 7 és délután 3 óra között meg kell várni a lift kezelőt, aki segít a teherlift használatában. Délután 3 óra után a betegeknek a portás vagy az ügyeletes beteghordó segítségét kell kérniük. Ezért a klinika arra kéri az érkezőket, hogy a működő liftet elsősorban mozgásukban korlátozott betegek, betegszállítók, valamint a betegellátáshoz szükséges szállítmányok számára hagyják szabadon. Az 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyagprogram támogatási keretét a kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A 2026-os évi pályázat kiírásához 5 milliárd forint áll rendelkezésre, és a jövő évi keret biztosításához több mint 4,4 milliárd forintot csoportosítanak át a polgármesteri illetményekhez és költségtérítésekhez biztosított fel nem használt előirányzatból. És végül fényes nappal lopott tele egy 673 darab gyémánttal díszített nyakláncot két maszk nélküli férfi a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A két pofátlan tolvaj még jegyet is váltott a kiállításra, majd egy kalapáccsal betörték az ékszert elzáró üveget, és elmenekültek a helyszínről. A tolvajokat a múzeum biztonsági kamerája megörökítette. A nyakláncot egy francia luxus ékszergyártó készítette, és 2015-ben 4,3 millió dollárért kelt el egy aukción. Ez mai árfolyamon több mint 6 millió dollárnak felelne meg, vagyis csak nem 2 milliárd forintnak. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál.

88 Szeged legnagyobb klubja, 9 óráig DJ Tani Mixét hallod itt a Rádió 88-ban. Jó munkát kívánok neked, hogyha dolgozol, és egy óriási nagy köszi, hogyha a fesztiválhoz kapcsolódó feladatokban veszel részt. Kitartás neked, hosszú lesz az éjszaka, tudom, de bízom benne, hogy minden rendben lesz. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában jön még Afrojack, David Guetta, Edward Maja és Avicii zenéje is.

0: Klub 88 ma is éjfélig szól, itt a Rádió 88-ban. Az előző órában DJ Tani, a következőben pedig Peter Lohner mixe fog szólni. Olyan előadók jönnek majd, mint Bob Sinclair, BB Rex, a New Week, szóval érdemes lesz a folytatásban is velem maradnod. Én Büte Zsolt vagyok, ma este 10-ig leszek veled itt a Rádió 88-nál, utána pedig akár a színen is találkozhatunk, hiszen ott is bulit tartok. Ez a Klub 88.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este így kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A lemezjátszóknál Peter Lohner.

A Klub 88 második órájában Peter Lonar mixét hallhatod itt a Rádió 88-ban. Hogyha van időd és egy kis ráérésed, akkor pedig töltsd ki a zenei tesztünket, amit a radio88.hu/zene oldalon találsz, hiszen ezen a héten is nyerhetsz egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Ez a Klub 88 egészen éjfélig a Rádió 88-ban.

0: Szombat estei szól a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és jövő hét 2-től, azaz szeptember 1-től rengeteg változás lép majd életbe itt a Rádió 88-ban, ami azt eredményezi, hogy a Klub 88 egy órával korábban, azaz este 7 órakor fog majd indulni. Ma pedig éjfélig szólnak a mixek, mégpedig DJ Corvin és Buzsiknak köszönhetően. Én Büte Zsolt vagyok, a színen találkozhatunk.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este itt kezdődik.
3: It's all yours.
1: Klub 88.
4: A

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Buzsik.

0: Mi jut eszedbe a szegedi nyárról?
1: Tiszapart.
2: Közös meccsnézés a haverokkal.
3: Kerti parti.
4: Minden nyári élményhez van egy dalunk.
0: Nyár, Szeged, Rádió 88. Az életünk része.
4: Az életünk része.